0: said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnal ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek, a nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert hogy annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy nem várt kollaboráció, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy mégiscsak nagyon várt kollaboráció? Hát aki Martin Garrix DJ szetteken volt már, az ennek a dalnak az eredeti demo verzióját ismeri, de mondjuk a csak Ed Sheeran rajongók nem biztos, hogy tudták, hogy lesz egy közös munkájuk, pedig 2015-ben elkezdte játszani a DJ szettjeiben Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2026-ban hivatalosan is megjelentették. Ed Sheeran jelenleg gőzerővel turnézik az USA-ban, aztán pedig egy hosszabb szünetre vonul, hogy a családjával tölthessen minőségi időt. Hát mégiscsak egy két gyerekes apukáról van már szó. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt azom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, most például a kanadai Blond is, és a Never Walk Alone, ez az albumnak is a címe. Blond is ugye egy magyar származású kanadai DJ-producer lány, és az albumot és ezt a dalt is azok az üzenetek inspirálták, amiket a rajongóktól kap, mert ugye elég szoros kapcsolatot ápol a követőkkel, és ő maga szokott egyébként válaszolni az üzeneteikre. Szóval az ilyen típusú beszélgetések inspirálták többek közt ennek a dalnak a megszületését, Never Walk Alone, ami többek közt arról szól, hogy a saját magunkkal kialakított barátság és jó kapcsolat a legfontosabb az életben. Jön már is Blond is a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A Birdiesman Radio Show rezidenseit hozom a folytatásban. DJ kollaboráció, Stadium X, Metzger Viki és a Let's You Let Me Go. A Stadium X-el továbbra is szombat esténként lehet találkozni, pontosabban éjszakánként itt a Rádió 1-en. Alapvetően progresszív house zenét játszanak a srácok, és hát jó 6 évvel ezelőtt Taylor Rene énekesnővel közös dalukkal a Howl at the Moon-nal robbantak be a nemzetközi szénában. Most a Metzger Vikivel közös daluk szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is, Switch Disco Sam Feld kollaboráció Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy ülnek, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying setting it.
2: Igen. Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvett refrén, Amy McDonald dalából.
1: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, az mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most a korábbi albumról hozok egy nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több mint 1700 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája. Kevesebben hajóztak idén-nyáron a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 1748 új hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. Az intézménynek már több mint 5500 hallgatója van, közülük 581-en külföldről érkeztek. A legtöbb új diák, több mint 1000 a GANF műszaki és informatikai karon kezdi meg tanulmányait, míg a gazdaságtudományi karra 406, a kertészeti és vidékfejlesztési karra 225 hallgatót vettek fel, írja a híres.hu. Az egyetem idén új villamosmérnöki szakot is indít, és már több mint 100 duális partnerrel működik együtt. Az intézmény ebben a tanévben egyetemmé válásának 10. évfordulóját is ünnepli. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területe az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben.
2: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek nem sokára Balázsék is, először legjobb pillanatokkal, aztán élőben a stúdióból. Náluk is folytatódik természetesen a Rádió 1 konténer játék, folyamatosan bővül a nyeremények listája. Hát azt nézem, van itt már elektromos személyautó, 7 éjszakás 4 fő részére szóló családi pihenés, de lényeg az, hogy folyamatosan bővül a nyeremények listája, a játékok pedig folytatódnak nem sokára Balázséknál. David Gettát hozom a folytatásban. Let's make

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
2: Okay.
3: Gyere rám!
1: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
2: Igen.
1: Van egy halálfejünk.
2: Igen.
1: Van egy késünk, és van egy...
2: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
1: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
3: Pszichó!
1: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó! Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
3: Meg a mama, aki ül a fotelba.
1: De is felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
2: Igen.
1: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
2: Hát ezt ki nem tudja.
1: Na, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
2: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Megvagyok.
1: A fog? A Bagira?
2: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó, mert örülnek.
3: Szóval, mint a Balázs szokott nézni. Az,
1: igen, ez az igen. Valami szarazal a fossal.
2: Ez az a hülye nézi.
1: Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom, Isten hozott az én világ.
2: Másnaposok.
1: Ez a másnaposok. Hát amikor kiveri a fogát...
3: Mondtam, hogy ilyen szar, te szoktál nézni.
1: ott a tigris. A sör, az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy táblát, csokoládét, ez meg... nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
3: Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
1: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van Anna?
3: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
1: Shrimp?
3: Igen. Forrest Gump.
1: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
3: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
1: Igen.
3: Nagyon szeretem ezt.
1: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
3: Egy DNS-t a majom.
1: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearaptam a pultba.
3: Na, az amerikai história X.
1: Hát már
3: megbánoltam.
1: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornál néztem. Nem tudtam, hogy az emoji között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
3: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptam. Senki nem ért.
1: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
3: Akartam is kérdezni, miért küldtenek egy csomó DNS karácsonykor?
1: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, hát DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
2: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te. A potyában az öregnek.
3: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkorban, ami van körömvágóan.
1: Olyan, mint egy bicska, és ki van hajtogatva belőle, 6 körömvágóan, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
3: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
1: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legkéves.
3: Csodálatos.
1: Szaloncukor a DNS, te bajom.
3: Nem látod.
1: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dinót.
2: Hát miért nem írja föl?
3: Mert vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
1: Igen, Karácsony T-Rex.
2: A múltra Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az.
1: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvéjéknek készülni?
3: Hát nem, azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Szaloncukor.
1: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
3: Ez valami székely film lesz.
1: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a tesztel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy
3: Jurassic
1: Park. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
3: Madagaszkár.
2: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, egy víziló.
3: Az a víziló.
1: Ja, bocsánat.
2: Te...
1: Hallod, jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
3: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Hát egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
3: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
3: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
2: Vérhetetlen bámulatos filmismeretével.
3: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
1: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
3: Történik valami. Végre történik valami.
1: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
3: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Nekem kell elmondanom neked?
1: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
3: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
1: Ez igen, ez, hát ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
2: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
3: De az, az ott nem egy kosárlabda.
2: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
1: Jó, nem, az ott filmbe egy strandröplabda. Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
3: Hogy, nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
1: Wilson volt,
3: Wilson
1: persze.
3: Volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
1: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
3: Na jó, akkor...
1: Jó, mindenki elmondta.
2: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
1: Jó, tessék.
2: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
3: jó,
2: meg kitalálni, hogy mi a
3: egyet.
2: Film.
3: Jó, jó,
1: jó tessék,
3: egyet.
1: De csak okay. Emojikban mondjad.
3: Jó,
1: okay.
3: Egy X, tudod, ez a piros X, amikor
2: több igen,
1: X, egy van egy X. Piros X.
3: Igen, egy koponya.
1: Koponya.
2: Piros X, koponya.
1: Ez egy magyar film.
3: Igen, és ennyi.
1: Piros X.
3: És egy koponya.
1: Van egy piros X.
2: Koponya.
1: Hát koponya. Még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, hogy van egy piros X.
2: Kicsit sokat tömpre.
1: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
3: Igen.

0: dans storia che lei ne avevo di quella possibile. Guarda la cosa sì, do.
1: Szóval,
2: magyar film?
0: Magyar film.
2: Gyémánt, igen.
0: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
2: Jó, a film címe, igen.
0: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
2: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
1: Kincsem.
0: Azaz, megvagyok.
1: Tessék.
2: Hallod?
0: Hogy egy ötös. Most
2: komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
0: Ez
2: rájja, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
0: Kincsem, az enyém, én kincsem.
2: Igen, Zsűl, ha ezt ketten, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
1: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
2: Jó, bármilyen egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
1: Jó, egy ördögfej, igen? És egy táncolós lány.
2: Egy ördögfej, és egy táncolós lány.
0: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
2: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
1: Ennél tetszik benni.
0: Tényleg a szobában maradsz.
2: Elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
1: Sátán tangó.
2: Oh! Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő három tippet adott, három külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
0: Igen.
2: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
1: Az elejéről lehagyta elég fontos.
2: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
1: egy születésemű torta.
2: Az egy születésemű torta.
1: Az a Titanic.
0: Hajó,
2: az
0: hajó.
2: A Titanic. Jó.
0: Dehogy is, ez a Pogány Madonna.
2: Pogány!
0: Hajó,
2: mondtam, hogy külföldi,
0: hajó, lány, szíve, fiú. Ez
1: nem,
0: Pogány
2: Madonna. Bújtoristán,
1: A Pogány Madonna akkor izélen, akkor ilyen egyházi jelek lennének lehúzva.
0: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
1: Hal!
2: Akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
1: nem,
2: egy hajó.
1: Az, Titanic.
2: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, Pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a magnón.
0: Igen.
2: Egy két kéz, ami így oké jelet mutat.
0: Egy kéz, két új.
2: Bocsánat, egy kéz, két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerülj el. Kettő darab nyolcas, és egy tűzjel.
0: Az anyja úristen.
2: Na, tehát egy jó...
1: Tehát egy előre tekerő, és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik nem itt még a rádióban, aki hallja ezt a műsort. Tehát... Igen? Igen?
0: Oda visszatekerő.
1: Okay. Rewind and forward.
2: Igen, VV meg RR, vagy FF. Igen. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. Kettő darab nyolcas, és egy tűzjel. Na tessék,
1: ez
2: mi a film, amit Anna feladott?
1: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
2: Igen, holokauszt film.
1: Hát a 8-8.
2: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
1: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
2: Egy kézjel, ami V betűt mutat, egy tűzjel, hátra, és kettő darab nyolcas.
1: Addig keresed, hogy meg nem találod az, ami tetszik neki, egy kézjel. Nyolcas, nyolcas, és a végén pedig tűz.
2: Aha. Tessék. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek, szabad a gazda?
0: Mi lehet ez?
2: Mi lehet ez? Egy előre
1: tekerő. Játsd újra.
2: Egy előre vissza a jövőbe.
0: Na jó, milyen Anna? Jövő?
1: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
2: Nem láttad a vissza a jövőbe?
1: De én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
0: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda visszaugrálás még csak oké.
2: A kettő darab nyolcast, meg a tűzjelet, azt nem értem, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
1: Hogy 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
2: Senki se jobb nálam a vissza a jövőbe.
0: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
1: de
0: toronyba.
1: De ez villám.
3: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt.
2: Az a hogy az... életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
3: Így van, ugye? Az vagy 118 km per óra. Ennyi.
2: Engem senki nem nevezhet.
1: Nyuszirak.
3: Ez az, így
2: Nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Kézzétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
1: És engem miért nem hívtál meg erre a rendezvényre?
2: Mert ebben spontán rendezvény volt.
1: Hát a két kedves
2: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
1: Jó.
2: Egy lufi.
0: Egy lufi.
2: És egy bohóc.
0: Az a horrorfilm.
2: Ez a Stephen King.

0: Longing. Igen, ez az az.
1: Az.
0: Ez az az című film, ez jó, azt mondja, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
2: Ez a Luffy Boots, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
0: A Luffy Boots, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még más. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
1: Igen.
0: Tehát egy ilyen covidos maszk.
2: Állatos énekes.
0: Nára, hogy...
1: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
0: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
2: Bárányok
0: hallgatnak? Bárányok hallgatnak, így van.
2: Jó.
0: Egy hatalmas padlizsán.
1: Igen.
0: Egy Renault jel.
2: Ez eddig Rokko, a szombaton.
0: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
2: Ez én a Lovin. Igen, kocsival mentem. Mondhatottátok.
0: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló egy nagy hullám.
1: Szörfös hullám.
0: Egy
1: nagy szörfös hullám.
0: Nagy jó. Szörfös hullám. Egy turbános fej.
1: Uh-huh. Szandokán!
0: Nem.
2: Igen.
0: Te az öreg búven a Szandokán. Hülye vagy századforduló 1910.
1: Igen. És?
0: Igen, egyébként az is film.
2: Ez a pi élete szerintem.
0: És a pi élete.
2: Ez.
0: Egy csónak és egy tigris.
2: Igen.
0: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
1: Ó, kincs, ami nincs.
0: Hát ez
1: sűrű. Japán, bocsánat.
0: Egyébként nem rossz,
1: japán,
0: kincs, ami nincs.
1: Japán, Amerika.
0: Amulu,
1: és az öreg dobálta a bombákat.
0: Jó, de gondoltok egy háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
2: Jó reggelt, Vietnám.
0: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
2: Az a romantikus film, az az
1: izé. Leszik a
2: lényeg.
1: Mazsinó vonal.
0: Pörhábőr, hát a Pörhábőr.
2: Pörhábőr.
0: Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
2: Nem szeret az ilyen.
0: Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
2: Izgalmas hangos.
0: Jó, mondom a következőt, oké?
2: Oké.
0: Azt mondja, hogy... Egy farkasfej. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
2: Partizán.
0: Gulyás Marci.
1: Hogy jön ide Gulyás Marci?
0: Egy szívjel, egy nő, és egy...
2: Farkasokkal táncoló.
0: Nem.
2: Táncosokkal farkaló.
1: Hold, fél hold.
0: Farkas és
1: egy... Jogurtzsák, fél hold.
2: Nem, az a film, amiben...
0: Igen.
2: Mi annak a cím?
0: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne.
1: A
0: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
1: Twilight.
0: Sorry, Twilight.
1: Jó. Kabrió autó, uh-huh. Virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
0: Meseautó. De rossz!
2: András akkor egy sex idol volt.
0: Igen,
1: sex idol.
0: És az Ónodi.
2: Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen.
0: Az milyen?
2: Jó, akkor ez.
0: Oké.
1: De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
0: Kabrió.
1: Kabrió, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
2: Fogd a nőt és fuss.
0: Kábrió, csaj.
1: Egy... Vivien király kisasszony!
0: Micsoda nő!
2: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
0: Jó,
1: jó, mehet.
0: Két bajszos csávó.
2: Rendőr akadémia.
0: Két nagyon bajszos csávó.
1: Nagyon bajszos. Okay.
0: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
2: A Brokeback Mountain.
0: Így van, a két meleg cowboy.
2: Igen.
1: Túl a barátságot.
0: Ott hányszor megnéztem?
1: Az egyik,
0: ahol én vagyok.
1: Jó, de ki a másik?
0: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
2: Azt hogy csinálni. Először megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt
0: tekeverni. A Brokeback Mountain-on mindig elbőgöm magam, nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket, ugye 60-as évek Amerikája.
2: A verekednek? A verekedő szex tetszik benne?
0: Minden tetszik benne, nem tudom.
2: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi. Ennyi.
0: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
1: Na.
0: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, Megint fiatalabb csávó és csecsemő.
2: Benjamin Button.
0: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az a szó. Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
2: Jó.
0: Ez a megfiatalodó igen. csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
1: De az.
2: Jó, mondok én is.
0: Na tessék, igen.
2: Szőnyeg. Majom.
1: Aladdin.
0: Nálam az előszobában.
1: Aladdin.
2: Ez Balázs hétvégi programja.
0: Szőnyeg, majom, micsoda?
2: És a sapka, a kis sapka.
0: Ja, Aladdin.
2: Na, látod, ilyen könnyes.
0: Jó, hát most érted. Hát most jó,
2: akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
0: Cowboy, és ez film?
2: Sorozat.
0: Cowboy kalap,
1: ló, olajfúró
0: torony, Dallas.
1: Nem.
2: De.
0: Dallas.
2: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
1: Feri?
2: Nem
1: a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de az nagy autókkal is jártak.
0: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hogy...
2: Majdnem eltaposta a szamantát egyszer.
0: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Az OS nővérek vagytok.
8: Boszorkányok már pedig vannak.
10: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
8: És végre visszatérnek.
10: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
11: Készen álltok?
8: A mozikban.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Lopott kerékpárok gazdáit keresik Kecskeméten. Kormányablakbuszok járják Bács-Kiskun több települését. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három nagyértékű kerékpárt foglaltak le a kecskeméti rendőrök a hétvégi éjszakai ellenőrzések során. A hatóság tájékoztatása szerint a biciklik birtokosai nem tudták igazolni, hogy azok a tulajdonukban vannak, ezért felmerült a gyanú, hogy lopásból származhatnak. Az ügyekben nyomozást indított a rendőrség. A hatóság most keresi a lefoglalt kerékpárok eredeti tulajdonosait. Aki felismeri valamelyik biciklit, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságon jelentkezhet. Szeptember 17-éig két kormányablakbusz keresi fel a Kiskunhalasi és a Tisza-Kécskei járás több települését, írja a baon.hu. A mobil ügyfélszolgálatokon többek között személyi igazolványt és útlevelet lehet igényelni, lakcímváltozást lehet bejelenteni, valamint jogosítvánnyal és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is lehet intézni. DÁP regisztrációra is lehetőség lesz. A buszok Balotaszállás, Pirtó, Zsana, Harkavkötöny, Kisszállás, Kelebia és Kunfehértó mellett a Tisza-Kécskei járás több településére is ellátogatnak. Az elkészült okmányokat ugyanakkor technikai okok miatt nem lehet átvenni a mobil ügyfélszolgálatokon. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: A nap nagy részében napos, csapadékmentes idő valószínű, késő délután azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a nyugati megyékben már van esélyi záporokra, sőt zivatarra is. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig ma még 30 és 35 fok között alakul. Holnap mindenhol megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, záporra, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk egyelőre kettecskén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
2: Szevasztok, hello
1: jó
2: mindenkinek!
1: Jó reggelt, drága hallgatók!
3: Nézem, írta a mamma.
1: Mit írt? Írt valami? Ja, nem de írt, hát
3: írt,
1: itt van. Hát
3: írt volna, nem bír írni.
2: Hát szalad, szaladás közben nem ír az ember.
1: Száguld!
4: Hogy?
1: Na mi van?
4: Semmi, csak nagyon-nagyon-nagyon rosszul aludtam. De mindegy, mert mániás napot tartunk.
1: Ó, az jó, az jó. Az akkor nagy öröngés lesz. Fent? Fenti szakasz?
4: Még egyelőre.
2: Hét körül már mániás depresszió változik.
1: 8-kor alá megyünk, 9-kor megérkezik a cukor, 9:30 vissza, 10-kor hullámra tesszük munkat, és onnan délig becsúszunk az edzésre.
2: Jegyeket, bérleteket kérünk, indulunk.
1: Ez jó
4: lesz.
1: Ez jó lesz, jól van, elkezdtük, ezt pedig egy jó dalt húztunk le, de akkor azt, hogy berakjuk ezt az Aiko-Aiko-t. Én ezt szeretem, ez egy blödli dal, de én ezt bírom ezt a dalt, úgyhogy ezt átmentettük majd 7 órára.
4: Ez összefoglalja a művészetedet?
1: Ez összefoglalja a művészetet, igen.
4: Tehát beszéltem a másik nővel az életedből.
1: És?
4: Róner Fecóval.
1: Na.
4: És
1: mit mondott?
4: Szakszervezetben tömörülünk. Ezt a döntést hoztuk meg.
1: Ja, ellenem?
4: Igen.
1: Fellépnek ellenem? Igen. Úgy érzem, fellépnek ellenem.
4: Igen. Rám írt, beszélgettünk, találtunk közös pontokat, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor petíció.
1: Hát ő már beadta a petíciót tegnap,
4: igen.
1: De sajnos összetépésre került, úgyhogy sajnos nem tudtuk figyelembe venni ezt a dolgot. Ő fel akart mondani. De hát nem engedi
4: a lelkedet.
1: A vállalat nem engedi, mert itt nagy dolgok történtek tegnap, úgyhogy nem lehetett felmondani. Na és hogy van, jól van?
4: Jól van, azt mondta, hogy kicsit zavarja, hogy most ugye a bocskorral kell összemelegednie, hogy igazán fájdalmat tudjon neked okozni, de megoldja.
1: Ja, hogy len lesz a harmadikod.
4: Igen, megoldja.
2: Micsoda szíven szúrás, mi?
1: Igen, pénteken találkozom velem.
4: Kérdezgetik az emberek, hogy miért kések el mindig? Elmondom nektek, azért kések el, ha észrevettétek nyáron, nem késtem el, mert nem volt iskola, de ilyenkor iskola van, és van egy másodikos lányom, akinek reggelente reggelit készítek, illetve jó esély ilyenkor, mi ilyenkor ilyen izgatott az idegrendszerük a gyerekeknek, utána nyúl, képzeljétek el. Nem menje, gyere vissza.
2: Ne nyugáljon korra reggel.
4: Igen, és akkor ilyenkor még reggel nagy ölelkezések vannak, kétségbe esett kérdés megválaszolások és meleg reggeli készítés. Ez szokott történni.
1: Jó, hát ez igen.
4: Ez van, srácok, így élek.
1: Benne van ez.
2: Ha már
4: egy egész percet késtem, srácok, 60 másodperc.
2: Nem tudsz úgy csinálni reggelit, hogy nekünk is.
4: De tudok, de nem fogod megköszönni, mert nagyon speciális étrenden tartom a gyereket.
2: Igen.
4: Nagyon zsírt iszik reggelete.
2: Nem rossz az.
4: Ugye? Hát nem rossz, nem mondanám. Szóval, hogy nem értem, hogy miért probléma a 60 másodperces késés.
1: Szerintem itt nem a 60 másodpercről van szó, de majd 9:30 meghallgatjuk.
4: Teljesen nagy monológ. Igen.
1: Majd a Kolman
4: statisztika megmondja, hogy
1: majd
4: mi a probléma.
1: Majd fél tízkor meghallgatjuk a problémákat. Igen. M3-os Bagdád Budapest felé arra szól, köszönjük szépen, már így indul. Imádom, amikor fáradta jön az Eszti. Jó reggelt a világ legjobb rádiósainak. Gábor vértesszülős, Balázs veled fekszem, és veled kelek minden nap. Ez szuper. Ugye nyilván ez most már nem tart soká, pénteken vége van, úgyhogy maradnak a reggelek, gyerekek. És hajde, hamar elszaladt ez az első fél óra, írja valaki és ezt félleg. Nekünk korán reggel, és egyébként így is igen. Már a gyász meg a szenvedés jutott, szánalmas életembe legalább ti hoztok egy kis szint, szóval sokáig csinálni még nem írta alá, de bármi is van, kitartás. Köszönjük szépen. Hétfői adás nincs fent, applikációban nem lehet visszahallgatni, már többször előfordult, hogy applikációban nem került fel egy-két adás.
2: Gyulus, mit tud mondani erre?
1: Semmit. Az applikáció nem a mi részünk. Az applikáció nem a mi részünk.
4: Tudunk valamit az applikációnak az üzemben tartóiról amúgy? Kik ők?
1: Nem nagyon követjük az online térben való hasításunkat.
4: Ez bárki lehet, az ellenségünk csinálja az applikációkat.
1: Egyébként simán. Igen, simán. A macskám összefosta magát, jött egy ilyen SMS is, köszönjük szépen.
4: Küldjük szimpátia érzéseinket, de durva amúgy. De egy kinti macska, mert azok aztán tényleg mindenre képesek.
2: Az SMS-ből azt érzem, hogy ez benti. Mert egy kinti fos az nem zavar. Az annál inkább.
4: Nem, de a triggert az kint szedik össze. Tehát nem azért macskám szokta összefosni magát a gurmi alatt alutasokostól, érted? Hanem odakint, amikor talán neki félig lebomlott patkányt.
2: Nem.
4: Még azért ezt megkóstolom különben.
2: És utána hazamegyek, anya rosszul vagyok.
4: Alhasi krízis.
1: Egy jó kis alhasi krízis, igen. Fület pucolok, jó reggelt. És jött egy ilyen is nagyon kedves, hogy szeretlek benneteket. Köszönjük.
2: Mi is téged.
1: Köszönjük, köszönjük,
4: rendes,
1: köszönjük.
4: Rendes hallgató. Vannak itt, úgy látom.
1: Vannak itt rendes hallgatók, is így van. Jól van, gyerekek. Tegnap mindenki azért pihent egy kicsit, edzett, konditeremben hasított. Ki nem edzett tegnap?
2: Na, ki? Mi volt? Ked? Én.
1: Nem edzettétek?
2: Nem, hát hétfő, szerda, péntek.
4: Helyettel is edzettem, megint kettőt edzettem, úgyhogy itt
2: vagyok. Minden nap kettőt edzettem.
4: Ami meg nem nyugszom.
2: Hát csodálkozó, hogy nem alszol.
4: Hát, ahogy lehet, hogy azért nem alszom.
2: Hát, hogyha túltolod, azért ott lehet baj.
4: Jó, akkor macukrezzel vagyok.
1: Na, attól fogsz aludni. Attól fogsz aludni, igen. Péntek óta fosok. Gyerekek, van valamilyen hasmenős, hasfájós valami egyébként? Igen. Ez egy ilyen vírus.
4: Hál'
1: most.
4: Istennek.
1: Egy ilyen vírus, úgyhogy ezzel legyetek óvatosak. Rakott krumplit csinálok. Mi van ma? Mindenki elküld, hogy mit
2: tök
1: csinál
2: jó.
1: Éppen?
2: Én ezt imádom. A fület pucolok és a rakott krumplit csinálok. Az é, nagyon jó.
1: Rakott krumplit csinálok, fület pucolok.
2: A macskám ébresztőként rám hányt. Hurrá!
4: Amúgy az a bizalomnak a legmagasabb jele. Hogyha ráthány a macska, azt mondja. Én még ezt nem tudtam elérni a sajátomnál, de azt mondják, hogy ez olyan durva.
2: Leszarni már leszar, de a hányás
4: még engem nem szart még le. Nem is szart, nem vízi, viszont a férjen, ha lepisilte, nem olyan régen, ugye.
2: Akkor őt jobban szereti.
4: Valószínűleg igen. Vagy konkrétan tervei voltak. Ezt tudom még elmondani. Megjelölte, ő az enyém.
1: Engem se hányt még le a macska igazából, de nem is nagyon pisilt le. Bár mondjuk jó hely, mert a helyére pisil mindig, úgyhogy aranyos. Ti tartjátok bennem a lelket, írja Meli, belegondolok, hogy a kövi szabadságom még majdnem egy év van. Te jó Isten, szeretlek titeket. Puszi, Meli, milyen munkahely ez, hogy egy év van a szabadságom?
2: Hát ott karácsony környékén nincs legalább
1: hát
2: valami.
1: Hát hogy van ez, azért ne csináld már. Én most kezdtem lapátolni a trágyát. Jó van, gyerekek, küldjetek akkor, hogy ki mit csinál. Jó. És itten aztán már nagy dolgok vannak a közlekedésben is. M3-as szokásos módon befelé elesett. Laci küldte Bagnál. Van egy kis araszolás, ez lassan 10 éve tart ez a bagi araszolás, úgyhogy ez mióta szinte rádiózunk, bagi.
4: A bagi araszolás nem lehetne valahogy elnevezni?
1: Adjatok neki valami nevet, ez minden reggel van, nagyjából 10 éve, de tényleg. Én nem tudom, hogy ott mi történik, de ott valami úszög van elrejte.
4: Nem ugye, hogy bagaszó tura, ott van az a
1: három. Bagaszó tura, de.
4: Igen, én azt úgy szoktam hívni, hogy ez a baszódi lehajtó.
2: Bagaszó tura. De várj, a túra nincs benne.
4: Az mindegy, így járt a túra. Bagaszó túra, akkor...
2: Az jó.
1: Bagaszó túra.
2: Baszóti.
1: Baszóti. Az úgy nem ronda.
4: Jó, oké. Na jó, valamit kitalálunk.
1: De valamit. Én nem tudom, hogy ott miért. Nem, volt ott lezárás, meg volt sávelhúzás. Ott volt minden, de valamikor semmi nincs, és mégis dugó van. Úgyhogy ennek nem tudom. Nem tudom, mi azok a gyerekek.
4: Ez Debrecen, felismer a költségközpontot.
1: Igen? Nincs valakinek egy fültisztító pálcikája?
4: Megkívántad a fültisztítást?
1: Nem, a jobb fülem belül viszket, és nagyon szeretem ilyenkor a fültisztító pálcikával, hogy megvakarni. Ez
4: jó
1: ilyen kélyes,
4: orgazmikus élmény.
1: Fú, nagyon szeretem.
2: Okpiszkálót tudok hozni, csak az kicsit veszélyes.
1: Az nem
2: ne tolt túl.
1: Az igen, az nem annyira benne. Jó. Nem, amikor ugye vatt egy hozzáértod, és csak így nem is kell mélyre bedugni, csak így azokat az idegvégződéseket ott meg. Úristen, de szeretem.
4: Amúgy szeretettek, hogy Jóisten, miért dugtál a legjobb idegvégződéseket a fülünkben?
1: De tényleg?
4: Azok a legjobbak?
1: Nagyon szeretem én is.
4: És az a legjobb, amikor...
1: Becsukom a szemem is úgy csinálom, tudod. De nem dugom mélyre, csak így egy kicsit így vakarom, és aj, de jó.
4: Emlékszem, a gyereknek először csináltam, és rendesen rám néz, hogy... Te jó ég. Te jó ég.
2: Igen. Ilyen érzés.
4: Igen. Nektek szokott működni. Van az, amikor tudjátok, egy ilyen póklábaknak hívom, ilyen fém póklábakat kell a fejedben
2: nincs,
4: végignyomni.
2: Nincs, de nagyon
4: és akkor
2: jó.
1: Megvan. Az na, nagyon ideget. Szeretem.
4: Egy ilyen fejvakaró, hogyha rányom, olyan, mint egy ilyen habverő, ami szétszaladnak a lába, hogyha rányomod a fej tetejére. Na és kérdezzétek, hogy nekem az nem működik. Én semmit nem érzek tőle.
1: Ne csinálj,
4: a gyerek összehúzza a teljes testét. Ez hogy van?
1: Nem érzed a fejvakarót?
4: Nem.
1: Ú, de szeretem pedig.
4: Ott valami van az idegvér. Behíztam őket.
2: Igen,
1: benőtte. Benőtte őket az agyad.
4: Lehet, igen.
1: A koponyát körbenőtte az idegvégződéseket.
4: Szerintem ez lehet egyetlen megoldás.
1: Én nagyon szeretem, hogy megnyomod, hogy elkezded lefele tolni, és így még a talpadba is érzed, hogy így.
4: Én ezt nem érzem.
1: Ne csináld.
4: Nekem nincsenek idegvégződések a fejemben.
1: De húzták már meg erősen a hajad?
4: Igen.
1: És éreztél valamit?
2: Azért halt ki.
4: Azt éreztem, de az
1: hát
4: nem...
1: Ott szálltak el az idegsejtek.
4: Lehet, hogy az volt az utolsó. Okay. Nem tudom.
1: Lehet. Na mindegy. Léci, küldjetek egy kis pozitív energiát, rám férne nagyon. Puszi, Teri. Teri, ez nem egy ezoterikus műsor.
4: Dehogy nem
1: ez
4: az. Dehogy
1: nem az. Lenni. Az, tud az
2: hát,
1: lenni.
2: Hát tud az lenni, most nem az, de...
1: Nem szó szerint küldjük, hogy szia, Teri, hát akkor tartsák ki. Ilyeneket nem csak úgy érez rá az energiára, arra, mi jön ebből a műsorból, és akkor egy kicsit jobb. Jobb kedved lesz. Jó? Úgyhogy ez...
4: El tudom mondani, hogy kinek milyen illata van ma reggel, hát attól jobb kedved lesz.
2: Na?
4: Ferinek autópályaszaga van.
2: Mert ott jöttem, átragadt.
1: Motoroztál?
2: De én mindig motorozom.
1: Motorozom? Motorra jössz?
2: Igen.
4: Jó?
2: Nincs
4: jó?
2: Most autó.
1: Jó, megint én fogok jönni ebből egyszer. Jó, szarszagom jó. Van. Macska alom.
2: Tehát én az autópálya, Zsül milyen?
4: Olyan rossz érted, hogy az ember meg se szólalhat. Az ember meg se szólalhat. Az, ahogy rögtön a sátánság.
1: Gani szagom lesz egy kis resztelt máj.
2: Kis hányás is fog benne.
1: Hányás és resztelt máj szaggal. Na jó, essünk túl rajta. Igen.
4: Mindegy.
1: Gem milyen szagom van, Zsülnek milyen szaga van.
4: Időjárás következik. Tessék, reklám. Mindegy. Jó, Zsülnek öblítő illata van.
1: Úgyhogy 8 méterre ült tőle.
4: Igen, Balázsnak meg sátánpicsája. Ez van a kezd vége. Nem tudom. Mindegy, én el akartam nektek őszintén mondani, jó. De belém folytották.
1: Nem lett volna baj, az autópályaszagnál kicsit megijedtem. Tehát, hogy nincs ezzel baj, de amikor leverik a havernak az első maflást, akkor te már jobban vigyázol, hogy te vagy a következő.
2: Én nem kérem.
1: Ahogy akarod, de tudod, hogy itt már nem simogatás lesz, érted?
4: Jól van, Zsuzsi. Nagyon előítéletesek vagytok különben.
1: Igen.
4: A bizalom teljes hiánya.
1: Mennünk el, Zsuzsi integet. Jó, hát ez hamar elment, úgyhogy játék, közlekedés, időjárás, minden jöhet, mi is adunk mindent, aztán itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
13: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét-Szent László körút 79.
14: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
15: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
16: Roncsautó átvétel. kell hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
21: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
23: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
24: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: 30 éves a kecskeméti Katona József könyvtár épülete. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén álló épületét. Az évfordulót ünnepséggel és szakmai programokkal köszöntötték az intézmény dolgozói, a partnerek és az olvasók, írja a híres.hu. A rendezvényen felidézték az épület megszületésének történetét, valamint az elmúlt 3 évtized könyvtár szakmai eredményeit. Szó esett az értékmegőrzésről, a digitalizációról és a könyvtár közösségépítő szerepéről is. Az intézmény vezetése szerint az épület komolyabb átalakítások nélkül is hosszú távon szolgálhatja a kecskeméti olvasókat. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egyméhez került, írja a híres.hu. Az autók segítségével a szakemberek könnyebben juthatnak el a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez. A fejlesztés a vármegye mind a 11 járásában gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást. A járműveket egy több mint 260 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló program keretében szerezték be. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felső oktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: benneteket egyébként, ugye azért nehéz.
1: Úgy kell, mert aki akar, így is megoldja.
0: Igen. Ha lesz Jóni vagy Linga masszás, nagy dúzóval fel tudom ajánlani magam tesztelnek, mindent a műsorát. Nem, még egyre nem lesz gyerekek, mert leginkább elfelejtettük átadni Julinak az üzenetet, hogy szervezze.
1: Úgyhogy holnap majd Lackóval.
0: Kitartás, ennek tényleg utána járunk, de várjatok egy kicsit, aki már várta, az bizony várjon még egy kicsit. De beszélünk róla.
2: De nem ígértük már. Nem, azt mondtuk, hogy jogos. Róla beszélni, ha elérjük Lingamasszonyt.
0: Lingamasszony, így van, elérjük.
1: Doktor Lingamot.
0: Doktor Lingamot meghívjuk, vagy fölhívjuk, vagy beszélünk vele, de nem már ígértük, úgyhogy egyelőre ez nincsen, csak még el is felejtettem mondani ezt a Julinak. Azt mondja, hogy ma elkezdtem dolgozni a Szerencsejáték ZRT-nél, ma milyen kis grafomán mindenki észrevettétek? Nem szokott ennyi SMS jönni, mindenki magáról írogat.
1: A hidegfront.
0: Igen?
1: Igen?
0: A felszabaduló hidegfront?
1: Igen.
0: Tegnap óta mindenki azt kérdezi, tudom-e a lottószámokat? Mondtam, persze, az volt a felvételi beszélgetés sarokpontja. Milyen kis kedvesen írogat mindenki. Mától tartani fogom a száraz szeptembert a ti hatásotokra, de jó? Na,
1: mi soha nem mondunk ilyet?
2: Te mondtad, ez ugye Balázs kezdte el, hogy szeptember 1, akkor vége ezeknek a kis italozása. Mindegy, most még tartja magát, és
0: tartom.
2: Én mondtam, hogy ez legyen a száraz szeptember.
0: Egy korty alkoholos ital nem ment a számba, szauna volt, edzés van gyerekek,
2: mi
0: citromos
2: más
0: víz.
2: A szádba? A szaunában?
1: Köszönöm, Feri, hogy nekem kellett megkérdezni.
2: Itt vagyok, szólt kacsincs.
0: Visszatért a hedó életmód után, visszatért az egészséges életmód. Edzés, szauna, hidegfürdő, és minden, ami karban tart. Vége, az alkohol a gyengék fegyvere. Mi szembenézünk azzal, ami jön. Nem folytjuk alkoholba. Kivéve mondjuk
2: a holnap
0: estét, ha Lackónál összegyűlünk. Vagy esetleg a ma estét. És a hétvégét.
2: Ma, de...
0: Illetve a hétfő. Az még nem a hét.
1: Maximum 4-5 nap kihágás ma.
0: Igen. Nem, tényleg egyébként kíváncsi voltam, hogy meddig bírom. És tök nincs sóvárgás, nincs semmi. Gyerekek, nem sikerült még így 50 évesen az van, hogy még csak egy ilyen kezdő alkoholista pozíciót sem megcsippenteni, meg megkaparítani.
1: Én ezt azért nem venném, azért még meg azt szokták mondani, nem innen meg erre még a pertút vagy.
0: Hát most már azért másfél hét azért az már ott már jelentkezne. Ingerlékenység, sóvárság, hangulatzavar, valamiféle...
3: Nincs semmi probléma!
0: Igen, felejtsétek el!
1: A sóvárság az a sóvárgás és a sivárságnak a keveréke? Az
0: jó, annyi történt, elmondom, jó, egy kicsi csalás
1: szoktás
0: volt.
2: Na, itt van, már volt csalás.
1: Na, gyerünk. Egy dianás cukor van a popóba.
0: Igen, kettő darab dianás cukor benn van a nyelvem alatt. Igen. Tegnap kacérkodtam a gondolattal, hogy veszek estére magamnak egy üveg proszekót. Uh-huh. És ugye a benzinkúton úgy mentem, és úgy lenézegettem. Szívószállal
1: megint még egy üveg proszekóta.
0: Lenézegettem a lenti részem, mert ott voltak, de nem. Szólt a gyerek, hogy apa, nem.
2: Tudod, megfogadtad.
0: Tudod.
2: Jó, hogyha nincs otthon egy üveg proszekód, akkor nem is senki értem, vagy. Hogy miről beszélsz.
0: Senki
1: az,
0: vagy.
1: Az, nem tartatja otthon, hogy nekem se lehet csokoládé.
0: Otthon nem tartunk, akkor már rájárunk.
1: Igen, nem. Azt vitt haza, amit utána nem szégyelsz, ha megeszed, hogy megiszod. Ez a szabály.
0: Igen, de ezt visszaraktam, és azt mondtam, ez a gyengék fegyverek. Nem kell itten nekünk ez ilyen, úgyhogy nem volt semmi. Úgyhogy jól tűröm, szerintem.
2: Mondjuk, hogy írják néhányan, hogy azért az is egy jel, hogyha állandóan erről beszélsz.
0: Igen?
2: Igen, hogy minden reggel elmondod, hogy nem vagy alkoholista.
0: Kézremegés, lábremegés,
2: az is egy kicsit
0: nehéz alvás, éjszakai kelés. Szerinted ezek küldetek lehetnek?
2: Ki nem aludt éjszaka?
1: Senki nem aludt.
0: Senki nem aludt. Front van, hideg front és fogyóhold, úgyhogy.
2: Nem láttátok, mert ti olyankor még alszotok. 4:30-kor én
0: azt
2: kimentem.
0: Azt még nem láttam.
2: És már kezdett egy nagyon picit halványan az ég alja elkezdett világítani, és a hold úgy nézett ki, hogy nagyon vékony, de pengeéles sarló, és képzeld el, hogy körbe látszott egy hajszál vékony csík, tehát mint egy gyűrű úgy nézett ki.
0: Figyelj, van, amikor a teljes annyira... kör látszik, igen. De csak a sarlót látod, csak a teljes körnek
2: na,
0: a körébe bevillan egy picit az égen.
2: Körbe, igen. A körív és egy nagyon pengeéles sarló volt, olyan szép volt, hogy csak na.
1: Nem lehet, hogy a sünök elrágták a maradék részét?
2: A rohadékok? Uh-huh.
1: De most már rohadékok. Hát eddig még ők voltak a tüskés barátaim.
0: Láttam valamik nap a sztoridat. Hát az, hogy ott élnek mellettetek, figyelj.
2: De úgy, hogy most már annyira megszokott, amit a Máté Bence
0: az
2: mondott, hogy ugye pár óra vagy pár nap alatt egy ilyen vaddomban élő állat is hozzád szokik. Figyelj, ezek úgy glasszálnak, ülünk kint a teraszon, dumálunk, és egyszer csak azt látod, hogy a lábad mellett 2 centire így fölnéz, csak azt nem mondja, hogy haver kaja.
0: Igen, nagyon jó. Iszonyatosan jó volt.
2: Nagyon.
0: Leszórtál neki valamilyen tápot.
2: Macska kaja.
0: És imádja.
1: Pedig olyan lenne, mint a Blahán, tudod rágyújtani a cigire.
2: Azonnal lehet.

0: Van egy cigó, leesik valami kaja, van egy kis pia, ott minden van, érted?
1: Minden, minden. Úgyhogy most már az egész család oda jár, az egész Sün család, mert tegnap a papa nem volt, az óriási, nagy állat.
2: Merre lehetett?
1: Nem tudom, szerintem átment kufircolni a szomszédba.
0: De nagyon jó arcok, nézd.
2: Menjétek előre, Katikám, a jövök is.
0: Nagyon jó arcok.
1: Plusz hát az új macska fenyegetése van, de mondtam, hogy csak
2: honnan?
1: A testemen keresztül.
2: Honnan érkezne macska?
1: A barátainknál voltunk fönn Nadapon, és ott költözött be természetesen. Hát hova? Ott voltak 40-en, kinek az ölébe ül az kurva macska?
0: Kinek? Béka ölébe. Beült az ölébe. Csad is hozta?
1: Hát nem mondtam, hogy ide benne már van három.
0: Hát ott
1: hát
0: már,
1: a három, ott van, már a három van, négy, négy, négy, négy, négy, négy,
2: én addig mennék a helyetbe, hogy nem tudnék vele szánt húzatni. A velencei macska szán, azt mondom, óriásit menne, és akkor az lenne, hogy lenne, mit tudom, itt 30 macska, 36 kell bírózni
0: felé. De igen? Nagy lenne, 30 macskára lenne, húzatnád magad.
2: Befognátok a macskát, és akkor csak valaki 20 méterre megáll, és így kibontan egy alutasakost.
1: És akkor
2: kaptatnának, ez imádnám.
0: Az menő lenne, igen, igen, igen. Macska szán. Na, itt van a hallgatónk, jó reggelt, halló!
3: Jó reggelt!
1: Hello!
0: Jó reggelt, szia, ki vagy?
3: Sziasztok, Gábor vagyok.
0: Gábor, mi a helyzet, Gábor? Honnan hívtál minket?
3: Hát most per pillanat Grác környékéről, Ausztriából jövök vissza Magyarba. Kamionsofőrként dolgozom, aztán indulok is vissza majd Németbe, mondjuk csak holnap reggel.
0: Magyarba, Németbe, ezt... Igen. Magyarba, Németbe.
3: Most ja. Jövök Magyarba, és majd indulok vissza Németbe.
0: Igen, értettem, igen, elsőre is értettem. Ja. Meg volt, csak ugye a rövidítésekor megyek Magyarba, hogy próbálom ízlelgetni, olyan kis csúnyácskadát, nem azért vagyunk, hogy mi kiavítsunk téged, Gábor. Jól van, és mit viszel? Tudod, hogy mi van, mi a szállítmány?
3: Hát most per pillanat semmi, majd visszafelé lesz.
0: Ja, üresbe vagy most.
3: Igen, visszafele meg, vagy hát majd felfelé meg, hát ilyen fűrészáru. És milyen csiszolt gömbfa, akác gömbfa, majd lesz belőle játszótér, egy fixen ezt hordjuk egy székhez igazából minden héten. Csak most a héten kettőt megyek, mert múlt héten nem dolgoztam.
0: Nem dolgoztam múlt héten. Jó, a többit megbeszéljük majd játékban. Kivel játszanál, Gábor? Kit választottál?
3: Veled szeretnék.
0: Jó, játsszuk akkor egyet, nézzük meg. Van kérdésed, remélem, szórakoztatni akarsz, kérdezni, felvértezted magad.
1: Ne tegyél rányomást, kérlek, jó?
0: Ugye? Tehát, ne. Valamilyen elképzelés, vagy merre menjen ez a beszélgetés, mert én most jelen pillanatban nem tudok mit kérdezni tőled, ezért azt szeretném, hogy te kérdezzél.
3: Uha, jó.
0: Jó?
1: Hú,
0: valami talán ki, hát érted.
3: Rendben.
0: Lehet, hogy soha nem beszélünk többet. Hát ezt használd ki ezt az alkalmat.
3: Oké, jó.
0: Na jó, figyelünk.
1: Kapaszkodjatok. 3-2-1-es.
0: Na itt vagyok, kitaláltad az első kérdés, hogy mi legyen?
3: Kitaláltam.
0: Na figyelj.
3: Kitaláltam.
0: Jó kérdés lesz?
3: Jó kérdés lesz. Igen, jó kérdés lesz.
1: Meg is vagyunk.
0: Akkor jó van. Örülök, Gábor.
3: Hát ez rövid volt.
0: Ez rövidke volt, becsapdáztalak ezzel a kérdésre. Hát magyarba, németbe, üresbe, ez van. Üres közel hát ez
3: kapufa.
0: Ez kapufa. Hogy van a bélflórád, jól van?
3: Egészen, köszönöm szépen.
0: Na figyelj, akkor még...
3: De lehetne rajta javítani.
2: Ez a legfurcsább flörtölés, amit valaha hallottam.
0: Igen, hogy van a bélflórád. Tudod te, mit kell mondani, figyeljél ide, ezt hallgass.
4: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
0: Na!
3: Nagyszerű, köszönöm szépen. Most sokkal jobban lesz.
0: Sokkal jobb lesz a bélflórád, jól van?
3: Ez így.
0: Küldjük akkor neked, aztán jó utat, Magyarban, Németben, mindenhova. Jó?
3: Köszi szépen, köszönöm. Ciao, Gábor.
0: Hello.
3: Sziasztok.
0: Köszi, hogy játszottunk. Ciao, hello.
1: Magyarban,
2: Németben. Én a Flóra nevű hölgyekhez szeretnék fordulni, hogy mennyit bántottak titeket ezekkel a szavakkal.
1: Bél Flóra?
2: Hát van különböző Flóra, meg a Flóra és Fauna, meg ilyesmi. Hogy ez mennyire egy ilyen táptalaja. Jó néve a Flóra.
1: Jó, szerintem jó. Nincs nekem nagyobb volt egy Flóra ismerősöm. Nagyon jó.
0: Igen, mikor van valami a neveddel kapcsolatban egy szójáték, és 166 szóra kell meghallgatnod. Szerintem annál nincs nagyobb átok, mint amikor Kálmán vagy, és azt megkérdezik, hogy
1: mikorka.
0: Szóval, hogy szerintem ez
2: nem fogok hozzászólni, és nem fogom triggerelni ezt a beszélgetést.
0: Szerintem ez melyik lehet a legátkosabb név ebből a szempontból? A legdurvább? Ki kap a legtöbbet? Az árpik kapnak a nagy árpival, a kálmánok, a mikorka kálmán. Mi az a név, ami a leg...
2: Szerintem a kálmán.
0: Kálmán?
2: Én leteszem a voksot a kálmára, de azért az esztereknek sem volt könnyű sose.
0: Ja, beterpesztel.
2: Winchester
0: beterpeszt el. Tehát ez figyelj, ez hálásan a Balázsra egyébként nincs olyan sok. Tehát a Balázs ebből a szempontból ilyen... ilyen...
1: Nem, megúszós.
0: Megúszós.
2: Igen, nagyon megúszós. Próbálok van nagyon gonosz dolgot mondani, de nem sem érzem.
1: Jönni fog az, jönni kicsit később.
0: De az nem a neve mellett kapcsolatos. Hát a semmi közel neve
1: mellett. Most ilyen állj a szagán már túl vagy ma reggel.
2: Lehet, hogy nem ez a neve, de...
0: De ha Pistának hívnának, akkor figyelj, ne tudod, mit mondanék neked. Rómeó vagyok, szerintetek? Na például Rómeó. Úristen.
1: Nekem azt ne,
0: szerintem a Rómeó, ha nem hallottam egy százszor, hogy ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? A figyelj, ez szerintem az, az már az, ami szerintem a könyöködön jön ki. Azt a névvel való cinkelés a legátkosabb dolog.
2: Valaki megint azt, Réka, falu nyoma Réka.
0: Na most gondolj egy csomagába falu.
2: Figyelj, ha megöltek volna, se jutott volna eszembe.
1: Figyelj, ott tanulsz mindig.
0: A Misi és a Pisi, számtalan szójáték van erre. A Zoltán és a Fázoltán százszor meghallgatták a Zoltánok. Ismered az ezt itt, kit? Ezt itt, és akkor... Ugye, na, ez hányszor volt így?
2: Rengeteget hallottam. És olyan emberektől, akkor utána programigazgatóként helyezkedtek el.
0: Orsolya, kezén lábán korcsolya, százezerszer meghallották. Buga a vezeték nevem. Na, szerinted hányszor volt az elbugáztad, ja, elloptad, a marhára unom?
1: Ivet. Maga ívott?
0: Ivet. Na most ezt gondold el, hogy ez, miket kapnak ezek az emberek? Tehát ezt képest a Zsül, milyen név az, hogy Zsül? Hát kibántja azzal, hogy Zsül.
2: Igen, de ő sem Zsülnek született.
0: Igen, ez is az őse, a Gyula volt.
1: Gyula?
0: De Gyula, Gyula
1: segye. Gyula.
0: Igen, mondjuk. Az egyébként igen, a Gyula, Agya, Lá, Gyula, az egy kicsit terhelt, igen. Keresett a Feri, milyen Feri? Kaptad ezt sokszor?
1: Ne, persze.
0: Kaptad? Aha. Akkor igazából mindennél.
1: Otto Etté.
0: Otto Etté, hál' Isten, engem soha senki nem hívott Ottónak, tehát ezt én nem hallottam meg, és nem is nagyon tudták, hogy Otto harmadik, tehát én ebből az Otto körből kimaradtam, hál' Isten, ha már ezt a
2: tessék, nevet Balázs, kell viselni. Balázs, Darázs.
0: Ez nem volt annyira jellemző, nem jött olyan sokszor. Nem jött olyan nagyon sokszor. Ez nem az az igazán olyan, ez inkább, hogy felrögsz, hogy jó, oké, de hogy nem az az igazán bántó, amikor úgy tényleg már 20 éves korodra gyűrölöd a neved, mert már százszor meghallgattad.
2: Ja, Isten, az Enikőnél, Enikő, tudod?
0: Na, egy óvodában az Enikőnek az óvodában ez 4000 mire nagycsoportos. 6000 mire negyedikes. És 13000 mióta elballag. Igen, ezek azért nagyon kemények tudnak lenni. Ebből a szempontból mondom, a Balázs az egy szerencsés. Szerencsés név.
2: De a Sebestyén, hát az már nem annyira.
0: Na, ott már volt, ott már voltál minden. Volt. Ott már minden volt, így van.
2: Hú, a Pál se könnyű, úgy látom a SMS-ekből.
0: Pálok is terheltek?
1: Jó, igen.
2: A Pál, igen, pumpálok.
0: Szegények. De neve ez a nevet, hogy Pál, az már eleve egy terheltség. Nem?
2: Igen.
0: Ugye, tehát az, hogy Pálnak hívnak, ő magában már nagyon terhelt.
1: A Pál.
0: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké,
2: megyünk. Rengeteget figyelj, nem tudom elolvasni.
0: Mindenki most kiírja magából a gyermekkori traumáját, ahogy látom. Tehát az Imrék, a Katik, a Gergők, a Zoltánok most mindent kiírnak magukból.
2: És a Donát. Van egy Donát nevű hallgatónk, aki szerint hát ez neki volt a legnehezebb, mert ugye különleges nevet kapott, de hát a kacsamesék nem segítettek neki.
0: A Donát, mint a Donát kacsa.
1: Donát kacsa.
2: Igen.
0: Igen, az 78-as évben a Donát név az még nem ment annyira. Valójában igen.
2: A legdurább név, amit valaha hallottam, én ugye 87-es vagyok, és az egyik 87-es kollégámat elnevezték Adolfnak.
0: Szerintem az picit erős.
2: Az picit erős.
0: Szóval ilyen csávó után nem hívod így se. Hát
1: igen.
0: Se,
1: pedig van. Kósa L. Adolf, a híres, tessék.
0: Jó, de ő elő volt, mint a másik.
2: De
0: az első világháború idején született, akkor még nem volt sehol.
2: De mit mondasz a gyerekednek, amikor megszületik, hogy gyere, írd újra a történelmet ennek a névnek.
0: Igen, a kis Dolfi.
2: Nem nagy a nyomás, csak egy kicsit kell túlszányod az elődödet. Vagy
0: igen, ez olyan érdekes, hogy ez úgy nem egy jó energetikájú név, úgy nem adod az Adolfot, nem? Hogy úgy még nem. mindenkinek beugrik, hogy azért itt volt egy elmeháborodott.
2: Mondd ezt, Sebestyén Adolf.
0: Adolf!
1: Dolfi!
2: Igen,
0: Dolfi!
1: Hogy becézed? Adolfka?
0: Dolfi.
1: Na, de hát az is erős.
0: Csak nehogy Dolfinak becézzék. Jó, ide jó volt.
2: De az Adolf amúgy, ahogy így kimondod, van, mert rögtön ilyen katonás.
0: Azonnal összerakod a sarkadat, és vigyázz, Balázs, persze. Adolf, gyere le a mászókáról! Ott már mama is terhelt egy kicsit.
2: De ilyen harci kutya névnek hangzik inkább, hogy mondom, nem?
0: Igen. Na jó, gyerekek, ne öntsétek tovább ki a lelketeket, mert nem a nevekkel akarunk foglalkozni. Jó, ez csak úgy felmerült. 2 perc, pontosan 7 óra. És jövünk mindjárt, jó? Pici közlekedés, ha van, küldjetek mindenféle dolgot. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Rögtön jövünk a hírek után.
5: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Figyelem!

0: Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Fedezd fel a Viva Prémium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
6: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpiauto.hu oldalon.
12: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
13: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsárda helyén.
14: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
13: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
14: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
13: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
14: továbbra is megtalálható nálunk.
13: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
15: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
19: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
20: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon. Let's get
0: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
20: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
8: Reklámot hallottak.
20: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
21: Több mint 1700 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája. Kevesebben hajóztak idén-nyáron a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 1748 új hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. Az intézménynek már több mint 5500 hallgatója van, közülük 581-en külföldről érkeztek. A legtöbb új diák, több mint 1000 a GANF műszaki és informatikai karon kezdi meg tanulmányait, míg a gazdaságtudományi karra 406, a kertészeti és vidékfejlesztési karra 225 hallgatót vettek fel, írja a híres.hu. Az egyetem idén új villamosmérnöki szakot is indít, és már több mint 100 duális partnerrel működik együtt. Az intézmény ebben a tanévben egyetemmé válásának 10. évfordulóját is ünnepli. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területe az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
22: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Hunyód és Badacsony, illetve Siopok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át a legtöbben.
21: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a zene, ez az, ami mindenkinek más mond, más korszakból, mert ez minden egyes filmes korszakhoz kapcsolódik, de nagyon bugyuta, de nagyon vidám. Én nagyon szeretem ezt a dalt.
2: Mibe volt? Volt az eső emberben?
1: A Raymond-től a kutyám Jerry Lee-ig, a Cocktailba, a mit tudom én, 645 filmnek volt ez az Aiko Aiko zenéje.
3: Tom Cruise-nak volt a kedvenc zenéje.
1: Tom Cruise kedvenc zenéje, míg a Mission Impossible-ből is leadták, mikor sziklát mászik.
2: Tényleg, akkor is ez...
1: Még akkor is ez volt.
2: De ezt ő kéri a csávó, hogy legyen már benne.
1: Lehet, hogy követi a filmjeit, igen, de ez 43 filmben benne volt ez a zene.
2: Tippeket kérek, mikori az eredeti?
3: 81-es.
1: Én akkor korábbat mondok, azt mondom 74-es.
2: 74-es. Gyula, mit mondasz? 53.
1: 1953.
2: Az eredeti gyerekek. Én most rákerestem be.
1: 1953-os dal.
2: 1953-ban jelent meg először ez a nóta.
1: Hányan dolgozhatták ezt fel azóta?
2: James Sugar Boy előadásában született meg, és akkor utána már Cyndi Laupertől kezdve mindenki megcsinálta.
1: De valami kell, hogy legyen ebben a dalban, mert egyrészt meghalod és jobb kedved lesz. Bármilyen bugyuta nem az jut eszembe, hogy ezt a szart milyen bugyuta, hanem valahogy egyszerűen jobb kedved lesz. És ha ennyien hozzányúltak, mert szerintem ez a 126. feldolgozás. Valaki mindig beleszeret ebbe a dalba. Tehát
3: mert
1: valami
3: van benne, van törzsi.
1: Igen.
3: Ilyen törzsi van benne.
1: Van benne egy ilyen törzsi, ritmus, közben tök jó a dallam, borzasztó primitív, de hogy közben meg annyira dallamos, hogy így nem tudod nem szeretni.
3: A régi jó dolgok.
1: Nem maradt semmi a régi jó
3: dolgokban.
1: Van még
3: egy ilyen dal, amit én ennyire szeretek, mint az Aiko Aiko óta volt. A Talimanos. Hey, Mr. Taliman, Talimibana.
1: Igen? Na, az attól én a szívesen leugrom a negyedikről.
2: Mindegy, hát nekem...
1: Az Taliban.
2: Taliban.
1: Azok a talibánok.
2: Jó, fél nyolckor az jön.
1: Jó, fél nyolckor meghagyjuk. Azt is mindenkinek dallamtapadást rakunk be.
3: Megkérdeztem az angoltan, a céges angoltanátan, hogy mit jelent a Taliban pontosan, és nagyon körülményesen elmagyarázta, hogy egy ilyen helyi volt, és akkor mondta, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen házaló ügynök, aki banánnal házal, és ő akkor éppen szélszívásokat csinál, és mondta, hogy akkor te is gyakorlatilag egy Taliban vagy, és rám csapta az ajtót is ember. Úgyhogy szerintem nem kifejezetten, ez egy pejoratív szó volt.
1: Jó, jó. Taliban.
3: Taliban.
1: Igen, Taliban, megvan. Megvan az eredeti dal. Na jó, akkor ez 1953-as? Aiko Aiko? Jó, oké, ne, most ezt megcsináljuk a témát, és utána...
2: És utána belehallgatunk.
1: Fél nyolckor csemegézünk. Uh-huh. Nyolctól jön a kincsemény zenéje, hogy írják.
3: Ú, de szeretem.
2: Jó volt.
1: Úristen, te jó Isten, ezek mennyire gány zenék voltak.
2: Ott vajon a zene ezekben önállóan megállná a helyét, vagy csak a film miatt szeretjük?
1: Szerintem a filmmel együtt szeretted.
2: Ugye? Hogy ott volt nem. Egy jó érzése, nem?
1: Igen, láttad a hajót elmenni, Apu Fillekvár, Kincsamini, tehát ez egész hozzátartozott.
3: Én szerintem magában is megállná a helyét a zenéje. Például voltak azok a Bud Spencer filmek, amikor az a fekete faszival volt már, akik nem is emlékszem, ilyen bongyor haja volt, emlékeztek rá? Azok az új generációsok, amikor vagy Terence Hill már úgy nem annyira forgattak, öreg volt már a Bud Spencer, tehát öreg-öreg, és akkor egy ilyen fekete ilyen sejem fiú volt a partnere mindenben. És akkor vele voltak ugye például az Amazonas mentén ilyen...
2: Banános Joe.
1: Nem. Fogalmam nincs, figyelj.
3: Ilyen barátok mint egyházi barát. Mi annak a neve más néven?
1: Zaklatás.
3: Nem? Apostolt akartam mondani, de nem arra gondolok.
1: Egyházi barát, pedofília.
3: Egyházi felé, ezt te így vagy ott?
1: Az pedofília. Mondjuk ki. Mondjuk őszintén.
2: Jézus.
1: Ja, oké. Meghallgatjuk majd akkor ezt is, meg az eredetit is.
3: Hogy hívják azt a palit?
1: Mindegy is igazából engedd el. Az egy sorozat volt, nem az volt a barátja, az egy sorozat volt.
3: Extra Large. Az volt a karakternek a neve. Itt van Philip Michael Thomas.
1: Meg én ehhez már akkor nem néztem. De nekem Bud Spencer az csak Terence Hill-el, nem? Tehát az,
2: hogy
1: az
2: van.
3: Na, mindegy, de hogy a Philip Michael Thomas filmnek, vagy sorozatnak teljesen mindegy, annak is jó volt a zenéje, és már nem volt jó a film, és mégis szerettem a zenét, szóval szerintem megállja a helyét nélkül is.
1: Aha. Ja. Mindegy. Most el kéne dúdolnom a kincs, ami nincs zené. Ja, de nem, megvan, beugrott. Jó, megvan, tudom.
2: Na, hát azért az világomlan össze bennem.
1: Az így azonnal megvan. Na jól van, gyerekek. Oké, olvastunk egy cikket arról, hogy itt utazási irodák, gyerekek. Ugye túl vagyunk a nyáron, mindenki utazott vagy nem utazott, de vannak olyanok, akik nem utaztak, mert hogy bedőlt az utazási irodájuk, ez a Travel Teachers nevezetű utazási iroda. Ez bizony megkezdte a kártérítések kifizetését. Ugye, és akkor azt mondod, hogy milyen klassz, meg milyen jó ez a dolog, hogy sok százezer forintot te befizetsz egy útra, bedől az utazási iroda, és megkezdik a károsultak kifizetését. És azt mondod, hogy igen, ez Európa.
2: Visszajöttek az emberek, vagy még mindig Thessalonikiben várnak?
1: Eltűntek. Aténbe mentek volna júniusba, kivitték őket, azóta szétszélet a nyájt, sehol nincsenek, haza még nem érkeztek. Na de ugye azt gondolod, hogy ez milyen korrekt, hogy kártanítják az utasokat. Megkezdődött a kártanítás.
2: Igen, hogy ha már nem tudsz elmenni nyaralni, akkor legalább a pénzed visszakapod. Igen. Tök jó, tényleg Európa, ahogy mondod.
1: Befizettek mondjuk sokan egy Dubái utat, az volt, mit tudom, 3-400 ezer forint, egyébként egész olcsón megúszták, valószínűleg charterjárattal mentek volna, és közben ugye hát bedőlt az iroda. Ilyen azért megtörténik, sajnos. Régen nagyon sok iroda megtört, bedőlt, most már azért kevesebb, de mégis dőlnek be irodák. Ugye te mire gondolsz? Arra gondolsz, hogy ezek az irodák, ezek biztosítva vannak, és az egyik biztosító biztosítja a másikat, keresztbiztosítás, és úgy biztos visszakapod a lóvédet, ha valami van. Na most itt van Mónika, aki nyilatkozott egy újságnak, és nekünk is mindjárt Gabi nyilatkozik, hogy hogyan néz ki egy ilyen károsítás. Vagy egy ilyen kártalanítás.
2: A károsítás az megvolt, amikor károsítás... nem mentél le nyaralni.
1: Igen, ez milyen szörnyű lehet, ha belegondolsz, hogy ott vagy becsomagolva, vagy kivisznek, vagy jön a hír, hogy ki se visznek.
3: Ki csomagolt be?
1: Megfogtad a lényegét a történetnek.
3: De miért vagy becsomagolva?
1: Igen, de miért vagy becsomagolva? De ki csomagolt be? Miért nem csomagolod ki magad? És azt mondják, hogy bedőlt az iroda, nem tudsz menni, vagy kivisznek, de nem tudnak visszahozni, vagy az ki se visznek, látod a 4 kilót elúszni, és abba bízol, hogy na majd a biztosító, ugye?
2: Visszafizetik, befizetek egy új útra, és megyek nyaralni.
1: Igen. Hát a biztosító az a lényeg, hogy összesen egyébként kiderült, hogy 16 millió forintra volt biztosítva a sok 100 millió forintból. Ezért a károsultak nagy része a 16 milliót szétosztották a károsultak során.
2: Nem, mondd az összeget.
1: Mondom az összeget, hogy egy 3-400 ezer forintos útra nagyjából mi az a reális, amit te kaphatsz így, hogy ennyire van biztosítva az iroda, és ennyien vagytok. Mindenki mondjon egy összeget, tessék. Ben van 300 ezer forint.
2: Hát egy százos biztos visszaadnak.
3: 250.
1: 250-et visszakapsz. Gyulának még nem ért le a tojáskrém. Gyula, 70 ezer.
2: Aha.
1: 70 ezer 300-ból az már azért nagyon
2: hát
1: karcsú.
2: Hát az karcsú a száz is.
3: Én már ideges lennék, csak
1: az nagyon karcsú. Hát mondjál Gabi, meghallgatjuk Gabit, nem? Vagy mondjam el én az összeget?
3: Nem mondja az összeget, és utána hallgassuk meg Gabit.
1: A biztosítótól két részletben kaptak pénzt. Van, aki először 6700 forintot kapott, de utána ezt megtoldották még 814 forintra.
2: 7500.
1: És esküszöm, nem rajtuk nevetek. Gabriel ebből egy kicsit többet kapott. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ők nagyjából 11900 forintnál tartanak, amit a biztosító kifizetett nekik egy 300000 forintos útra. Haló? Te hogy tetszik mondani? 12000 forintot. Nekik is talán megtoldották még 914 forinttal. Itt tartunk jelen pillanatban.
3: Ezt nem tudom. De és akkor és megölték őket? Mit csinálnak?
1: Két részletben, valaki két részletben kapott pénzt, először 6200 forintot, majd még 814-et.
2: Azt mire küldték vajon?
1: Hát?
2: De nem az van, hogy itt mindig azon sírtak az utazási irodák, hogy ez a biztosítási díj, ez ilyen óriási.
1: Igen,
2: több
1: meg hogy a pénzed biztonságban van, mi biztosítva vagyunk.
2: Most
1: igen.
2: Azt mondja, hogy 16 ezer volt összesen.
1: Ugye a károsultak
3: között... De bekerült a biztosítás?
1: Ez is egy jó kérdés, azt visszaadták.
3: Lehet, hogy csak az árát adták vissza konkrétan. Igen.
1: Na mindjárt megkérdezzük Gabit. Hello Gabi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Jó reggelt! Jó, mondjuk az összeget nagyjából? Te ti hol vagytok? 12 ezernél, vagy hol tartotok?
4: Igen, 13 ezer forintnál.
1: No, hát akkor nem panaszkodj, akkor nem 12. Hát az 13. Hova mentetek volna? Mi lett volna az út? Hova mentetek volna?
4: Ez egy dubai út lett volna április 18-án, ami 300 ezer forint volt.
1: Aha, és már ki se vittek, vagy kint jött a csőd, és nem hoztak vissza?
4: Nem, ki se vittek. Ez úgy történt, hogy ugye közben kitört, ezt befizettük januárban ezt az összeget, és április 18-án lett volna az út. De közben kitört a háború, és akkor ugye olvastuk, hogy ebből nem lesz semmire légtérzár van, és megpróbáltuk visszaszerezni a pénzünket.
1: Jaj, adják vissza, mert hogy nem utaztok.
4: Irodának, meghívtuk őket, de akkor már utolérhetetlenek voltak. Tehát áprilistól gyakorlatilag nem értük el őket, úgyhogy nem tudtuk visszakérni a pénzünket.
1: Ki, hogy nem is vette föl senki, nem is értetek el senki, nem. Tehát hogy nem is tudtátok, hogy mi van. De az biztos, hogy nem utaztok, de hogy senkit nem értetek el. Tehát az iroda
4: nem,
1: eltűnt.
4: Nem, és ők sem értesítettek arról, hogy elmarad az út.
1: Ne csináld.
4: Csak mi tudtuk azt, hogy háború van.
1: És nem küldtek egy levelet, hogy irodánk becsődölt, vagy nem utazunk?
4: Semmit.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hát ez mi, de akkor nektek mikor esett le, hogy ebből se út, se pénz? Mert ugye nem vették
4: föl,
2: nem...
4: Hát április végén, amikor már kezdtük olvasni a Facebookon, hogy többen kérték vissza a pénzüket, és nem érték utol őket.
1: Aha. És mi van most, visziteket? Ilyenkor mit csinál az ember? Alakítotok a károsultakkal egy ilyen pertársaságot?
4: Hát ilyenkor az ember kicsit idegrohamot kap, mert hogy én is
2: Várjál, elszűnt.
1: Itt kész.
2: Itt. Az utazás iroda elnémított.
1: Gabi kicsekkolt.
3: Lehet, hogy átapintottunk valakinek. Hogy ez
1: Gabi, jól vagy? Halló? Kórház? Gabi?
2: Hívd újra, Szem.
1: Hívd újra, Szem.
5: Na, öcsém, akkor most ide figyelj. Magával meg nem beszélek.
1: Ja, ez a helyzet, Gabi, ez a helyzet. Jó, de miért nem?
5: Magával meg nem beszélek.
3: Figyelj már.
1: Tudja, alaposta? Hívd újra, légy jönnek.
3: A biztosítóknak van arra biztosításuk, hogy lemondják a biztosítást?
1: Ez egy jó kérdés. Igen, biztosít... De várjál, de tulajdonképpen az van, hogy ezek által kimentek a tulajdonosok, és Szlovákiába csináltak egy másik utazási irodát, amit most gondtalanul üzemeltetnek. Tehát te így be tudsz dönteni egy utazási irodát, se levél, se e-mail, semmi. Gabi közben itt van. Itt vagy, Gabi, meg vagy? Minden oké?
4: Igen, meg vagyok.
1: Már féltünk, hogy itt az ügynökök aztán valamit eltettek lábalól.
4: Tehát se levél, se semmi.
1: Semmi nem volt, aha. És aztán alakítottatok egy pertársaságot, és most kapjátok meg a kártérítést, és így jött ki a 12 ezer forint.
4: Igen, mert hogy 16 millióra volt biztosítása az irodának, és 373 millió forinttal tűntek el.
3: Fatyóig.
1: Azt a mindenségét neki. Aha, hát ez egy komoly csalás. Azt értem, hogy...
4: Én 700 embernek a 700 családnak az utazásával.
1: 700 család utazás, 700 család pénzével eltűntek. Ők most tényleg Szlovákiában csináltak új irodát?
4: Igen, Szlovákiában alapítottak egy új irodát, tanári utazás címszó alatt, vagy néven.
1: Tanári utazás címszó alatt, ők most Szlovákiában
3: tanári
1: működnek.
3: Tanári vagy tanári?
1: Tanári
3: utazás.
1: Tanári utazás néven.
3: De mi ez a név? Milyen név ez? Tanári utazás.
1: Tanári utazás.
4: Igen, mert ez egy tanár, tehát ez gyakorlatilag egy tanárok által alapított utazási iroda volt.
1: Na már a tanárok is ezt csinálják.
4: Kovács Katalin volt az ügyvezető, és Halász Lívia volt a másik igazgató.
3: Mit tanítottak pontosan előttem el?
4: És állítólag tanárok.
1: Jó, állítólag, hát az bárki mondhatja, igen. Figyelj, milyen esélyetek vannak, Gabi, mit mondanak? Oké, hogy indul egy nyomozás, megtettetek egy feljelentést, nyilván én azt gondolom, hogy egyébként keresztet vettettek a pénzre, polgári peres eljárással, aztán te mehetsz egy 3 milliós KFT után, nagyjából nem tudom, hogy mit tudsz csinálni, de hogy mit mondanak? Tehát sok esélyetek nincs, ha teljesen őszinték vagyunk,
4: semmi.
1: Nem? Semmi, ugye?
4: Semmi. Aha, esély.
1: Ezt gondoltam.
4: Semmi esély, mert hogyha csődöt jelentettek, akkor nem tudunk, tehát akkor nincs pénz.
2: De van valami utazási szövetségek biztosítója, erről egyszer beszéltünk, csak évekkel ezelőtt nem fogunk tudni összerakni, de ott mindenki azt mondta el, hogy irgalmatlan 100 milliókat kell betenni. Érted? Tehát, hogy nagyon nagy az alapbiztosítási összeg.
1: Igen.
2: Most ez hogy működhetett egy ilyen 12 millió?
4: Hát azt nem értjük mi sem, hogy működött ez, hogy kiengedélyezte ezt, hogy ilyen kevés biztosításuk legyen.
3: És itt Magyarországon mi volt a nevük ennek a biztosító?
4: Travel Teachers.
1: Travel Teachers. Uh-huh. Ez valahogy ezek az a tanári vonalhoz nagyon ragaszkodnak. Ők ezt így nagyon élik, nagyon-nagyon szeretik. Ti voltatok velük korábban? Tehát mentetek?
4: Igen, voltunk velük korábban több alkalommal is, és nem volt semmilyen probléma. Tehát azt kaptuk a pénzünkért, amit ígértek.
1: Hát, Gabi, nagyon óvatosnak kell lenni mindenkinek egyébként, tényleg. Azért ez egy egészen megdöbbentő, hogy 7000 forintot kiutal a biztosító, majd még utána megtolja 814 forinttal. Igen,
4: hát legközelebb nagyon megválogatjuk, hogy kivel megyünk.
1: Szegénykém. És mit csináltok ebből a 12 000 forintból?
4: Gyakorlatilag semmi.
1: Igen, igen, hát
3: Lila Füred vár. Nem tudom, igen. Mik vannak lehetőségek, de hát igen.
1: Gabi, Gabi, azért ez milyen kemény, nem? Szegények, várjátok az utat, szinte már be vagy csomagolva, és úgy, ahogy van, elúsznak a
4: pénzedben. És arról nem beszélve, hogy tehát gyerekes családok, akkor nagyobb csoportok volt, aki 50 embernek fizetett be.
1: Az milyen.
3: Hát én most nem népszerű
1: az milyen, gondold, hogy elkéred 50 ember pénzét befizeted. De azt se érti azért az ember, hogy alakítanak másik országba azon egy utazási irodát, ha ez így van.
4: Igen,
1: és
4: hát ez érdekes, ennek érdemes lenne utána járni.
1: Ugye? Tehát azért ennek
2: hát,
1: elég
2: hogy a hatóság nem nyúl utánuk, vagy nem jelenti az szlovákoknak, hogy gyerekek itt egy
1: azért bedőlt iroda van. Igen. Nagyon kemény. Gabi, kitartásra reméljük azért, hogy eljuttok, jó? Csak így elolvassuk ezt a történetet, akartunk róla már csak ilyen figyelemfelhívó jelleggel is beszélni, hogy mindenki legyen baromi óvatos, nézzen utána az irodának, nézzen utána, hogy mit jelent a biztosítása, mire biztosítják, mert egészen durva, hogy itt sok százezerre 6-8 000 forintokat utalnak.
4: Igen.
1: Vigyázz magadra, Gabi, köszi, hogy elmondtad, ciao.
4: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Ciao. Hát a luxizás írják sokan, nem kell mindig a luxizás.
3: Ez így van. Hogy abban az időszakban utaztam volna én is, ugye Zsülcivel.
1: Igen.
3: Akkor mentünk volna a romantikus utazásra. És
1: csak lőttek.
3: És csak lőttek, és nekünk visszaadták.
1: De jól jártatok, mert a légitársaság az viszont korrekt volt, és visszaadta.
3: Mindenki korrekt volt az utazásra, és korrekt volt meg a légitársaság is.
1: Igen. Nagyon durva, hogy ez ma még megtörtént így ebben a formában. 7:58, jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: induljon el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
6: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: Van. Minden pillanat számít.
15: Bam, bam, bam. One.
16: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
17: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
18: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz! Kebabozz!
20: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
21: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
22: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
19: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tomi XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
3: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten az Osan üzlet során.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
5: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
5: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
5: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Lopott kerékpárok gazdáit keresik Kecskeméten. Kormányablakbuszok járják Bács-Kiskun több települését. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három nagyértékű kerékpárt foglaltak le a kecskeméti rendőrök a hétvégi éjszakai ellenőrzések során. A hatóság tájékoztatása szerint a biciklik birtokosai nem tudták igazolni, hogy azok a tulajdonukban vannak, ezért felmerült a gyanú, hogy lopásból származhatnak. Az ügyekben nyomozást indított a rendőrség. A hatóság most keresi a lefoglalt kerékpárok eredeti tulajdonosait. Aki felismeri valamelyik biciklit, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságon jelentkezhet. Szeptember 17-éig két kormányablakbusz keresi fel a Kiskunhalasi és a Tisza-Kécskei járás több települését, írja a baon.hu. A mobil ügyfélszolgálatokon többek között személyi igazolványt és útlevelet lehet igényelni, lakcímváltozást lehet bejelenteni, valamint jogosítvánnyal és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is lehet intézni. DÁP regisztrációra is lehetőség lesz. A buszok Balotaszállás, Pirtó, Zsana, Harkavkötöny, Kisszállás, Kelebia és Kunfehértó mellett a Tisza-Kécskei járás több településére is ellátogatnak. Az elkészült okmányokat ugyanakkor technikai okok miatt nem lehet átvenni a mobil ügyfélszolgálatokon. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
26: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
25: A nap nagy részében napos, csapadékmentes idő valószínű, késő délután azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a nyugati megyékben már van esélyi záporokra, sőt zivatarra is. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig ma még 30 és 35 fok között alakul. Holnap mindenhol megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, záporra, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió 1!
5: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
6: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt kaptunk közben infókat, mindenféle biztosítás, hogy kikit, hogy biztosít, ugye egy utazási irodás hölgyel beszélünk, tehát egy Gabi valakinek ugye bedőlt az utazási irodája, 6000 forintot kapott a biztosítótól, itt 16 millió forintra volt biztosítva az iroda, és azt osztják szét, ugye 3 vagy 400 vagy 500 ember között, nem is értjük teljesen, hogy ez hogy történt meg. Ugye a Magyar Utazási Irodák Szövetségének, ha tagja vagy, akkor azért az ellenőrizhető, és akkor az egy komoly utazási iroda. Én nem tudom, ki utazik ilyen utazási irodával, vagy travel teacher. Tehát, hogy ez már önmagában ijesztő. Szerintem ez egy red flag, hogy egy ilyen irodával utazzál, ez a nevük. Nagyon ijesztő hangzik, de nyilván nem az utasok a hibásak. De hogy azért érdemes utána nézni, hogy hol és miképpen vannak biztosítva.
7: Na, akkor mondom, így. A Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell megnézned. Hogyan?
6: Hogy tetszik mondani még
7: egyszer? A Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell lekérned, abban benne van, hogy van-e biztosítása, és az mennyi. A biztosítás az az előző évi nettó árbevétel 10%-a, tehát ennek az irodának, a Travel Teachersnek ugye 12 milliós biztosítása volt, tehát ők elméletek 120 millió forintért utaztattak mindösszesen.
6: De azért ez is vicc, hogy annyiért utaztasz, de közben csak annyiért kell, hogy biztosításod legyen, igen. Na mindegy, érdemes azért ennek utána nézni. Jó, tényleg, hogy senki ne járjon így. Elműtt Kecskemétnél baleset, Pest felé torlódik, rendőr tűzoltó helyszínen. Köszönjük szépen, ha van friss 0-20-300-111. Megtaláltuk az IQ eredetiét, amit Feri mondott, 1953-as a dal. Ugye lement itt egy dal hét után, és azt mondtuk, hogy ezt mindenki szereti, szó volt róla a Rémenbe, ott is hallottuk a Cocktail című filmbe, a Kutyám Jerry Lee című filmbe. Rengeteg filmben volt, és megvan az eredetie, hogy ez hogy szól. De szerintem még ez se az eredeti. Ez valamilyen törzsi dal lehetett Hawaii-ról, amit így lehoztak. Nem, allergia? És abból alakult ki, tessék?
8: Allergia szezon van, Balázs, ne folyj vissza.
6: Ez nem, ez elmondom neki, ez a proteines palacsintából 2 darab.
8: Visszajött.
6: Ami nem visszajött, még nem ment le.
8: Jó. Mondtam, meg is írtam a sásznak, hogy ez túl száraz az öreg torhatok.
6: Igen, valami kis dzsemmet hadd
8: hozzá.
6: Folytós tett ez a proteines palacsinta. Na figyelj, mutatom, így szól 1953-ból. Ez volt a legelső.

0: got a bio.
1: Parentes en el coreano.
2: Fire.
0: I'm gonna set your flag on fire. Talking about hell now.
3: Hát ő se anyanyelvi azért. Ebben a formában. Vannak ide egy kis afrikai vonulatok, vagy nem tudom.
4: Vagy jamaikainak hallom.
3: Igen, érdekes, hogy éneke.
1: 73 éves dal.
3: 73 éves dal önmagában, így van.
1: Ez komoly.
3: Igen.
4: Fegy gyerekkorodban erre? Ettől a bundás kenyeret?
1: Nem szólt nálunk ilyesmi. Petőfi Rádió volt az egyetlen elérhető zenei kínálatú csatorna, de ez a 70-es, 80-as évek, tehát ott azért nagyon komoly. Hétfőn délután volt, ha nem emlékszel rá, honnan emlékeznél, 2-től 5-ig volt, ott volt egy olyan blokk, ahol 3 darab ilyen jellegű, már nem 50-es évekbeli, hanem egy normális zene lement. Ez volt az egész heti zenei palettánk. Hát csodálkozol, hogy ez

0: Milyen divatos volt.
1: Abszolút, igen. Mindenféle nagyon fura őslakos kinézetű emberek megkérdezik az európai kinézetű turistákat tűzben, igen.
0: És mindig úgy jött meg, hogy egy pici tűz volt, és egy hatalmas nagy üst. Nem tudom, hogy emlékeztek el, egy nagyon nagy üst volt mindig.
1: Igen, a szövegből érkezne a pinnáné fordítása, hogy az mit jelent a pinnáné. Igen. A, mit nyomtál a kezembe, Anna? Ez még röviden csak, ez micsoda?
0: Felmondás.
2: Megtaláltam.
1: Te is? Mindenki? Igen?
2: Megtaláltam az utazási irodát a hivatalos oldalon, kormány oldalon, hogy el van tiltva az utazás szervező tevékenységétől.
1: Ja, hát eltiltották 4.-30-tól 26-ba.
2: Igen.
1: Előtte. Tehát, hogy ők előtte mentek. Aha. De akkor meg tudod nézni, hogy mi van eltiltva.
2: Meg lehetett, hogy ezt megtaláltam, ott rajta vannak, hogy kik vannak még eltiltva.
1: Zseni gyerekek, eltiltották őket, kimentek Szlovákiába, azonnal csináltak egy irodát. Óriási biznisz.
0: De szerintetek óriási tanárok biznisz voltak? El tudjátok, szerintem amúgy nem voltak tanárok, csak kinézték maguknak.
1: Persze, ez egy jó sztori így.
0: Egy jó sztori, meg hogy tudták, hogy a tanárokra számíthatnak, mert hogy a tanárok amúgy már hozzászok, hogy szervezik az utazásaikat, és a többi, és a többi.
1: Meg bizalmat ébreszt, hogy tanárember összeállt néhány tanár, hogy csinálni utazási irodát, ordít annyira Sándor. A tanárok összeállnak, hogy csinálják utazási irodát. Hogyan? Ez annyira ordít, hogy ez nem valid ez a sztori, hogy ez nagyon.
0: A sírásó Tours felütötte a fejét, és hasonló dolog.
1: Na gyerekek, úgy látszik, hogy akkor most oldjuk egy ilyen kis cuki dologgal, jó? Egy cuki dologgal. Megvan, mit csinálnak a zuglói iskolában? Hogy kutyaterápiát tanulnak, kutyaterápiát vetnek be a gyerekeknél?
3: Tök hát, jó.
1: Milyen haladás van itt, kérem szépen?
0: És ez jó hatással van a nyelvtanra?
1: A nyelvtara is nagyon jó hatása van. Van egy kutyájuk, ami a Dininek a kutyája, azt hiszem, és bent van egész nap a gyerekeknél.
0: Szerintem ezt az embertípust, aki csak meg akar vagy indokolni, hogy benne lehessen a kutyája.
1: Igen, a történet nagyon jó. Van egy kutyám, nem tudom hova tenni. Hozd be az iskolába, majd csinálunk vele valamit.
0: Terápiás kutya.
1: Jó, bejárkál az osztályokba, simogatják a gyereket, az évnyitón állítólag bement az elsősök közé, és mindenki kutyája egy kicsit, ott van bent az iskolában, és hát simogatják, babusgatják, szeretgetik, a kutya szabadon járkál ki be az osztályokba. Ez egy Golden Retriever, erről van szó, és a zuglói iskolában a mindennapi élet része. Adjuk, vagy nem adjuk. Én ezt szeretem.
3: Nagyon jó.
0: Nekem ez drogkereső kutyának tűnik. És ránézek a fejére, nézd.
1: Igen, ezt a kutyát a tekesek küldték, hogy a gyerekeket nézzed.
0: Elbárokat fog kicsavarni a kezetekből.
2: Nekünk is így volt a szotyi. Hát? És egy közösség, nem, nagyon sokan kivették, mászott a kezünkbe.
0: Ez megmagyarázza, miért lett ilyen csúnya vége?
2: Nem lett csúnya vége, nagyon valaki szépen öregségében, mert halt meg vége a gyengülésben.
1: Azért egy kutyával jobban tudok azonosítani, mint egy hörcsöggel. Vagy mi volt, és mapocok, vagy mi volt az?
2: Nem, az egy dzsungáriai törpehörcsög.
1: Törpehörcsög, bocsánat.
2: Dzsungáriai törpehörcsög.
1: Egy mész be az iskolába, és ott flankál egy kutya. Egy retriever. A Dirinek a kutyája, mindenki egy kicsit simogatja, mindenki egy kicsit oldja a szorongását, a kutya meg jön be osztályok között. Ez egy szabad gondolkodás, nem?
3: De hagy álljak most már a kutya védelmére. Hogy
1: nem, hány szülő szólhatott föl a kutya ellen, Úristen, hogy mi lesz,
3: kutya,
1: ha megharapja a gyereket.
3: Megharapja. Szegény kutya, 600 gyerek képzel, de minden nap.
0: Zsírosan simogatják a bundáját.
3: Hát azért, na.
1: Ezek a retrivereket
3: hát, nem bírják. Az állatvédők.
1: Igen, miért nem hozzák ki ezt a kutyát?
0: Hány szalámit eszik meg titokban?
1: Nagyon cuki a kutya. Van egy olyan kép, hogy az elsősök ott ők töltenek ki valami füzetet, mert nincs, ott ül az osztályteremben mellettük, és csak ott úgy üldögél. Ez egyébként egy kedves hír. Hát, ez egy kedves cuki hír.
0: Azt a faládészagú fiú mellé jött le. Aki nagyon bizalomgerjesztő volt.
1: Nagyon sok kolbászt talált a táskájában. Molly fosztogatja.
0: Szerintem úgy, milyen szinten etetik túl ezt a kutyát? Egyrészt másrészt, hogy amikor hazamennek utána, mennyire van kiégve?
3: Nem akarom gyerekeket látni.
1: 600 gyerek között, igen, mi lehet? Na, mindjárt megkérdezzük az általános iskola igazgató helyettesét. Hello, Imre, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Nekem ide Imre van írva, de neked nem annyira Imre.
0: Imre, kicsit vékony a hangod.
1: Imre, nem. Picit más a hangod, Imre.
3: Igen,
1: ezért nagyon felvilágosult iskolol, Imrék a Marikák az Imrék.
4: És nem, Éva.
1: Éva, szia,
3: te
1: Éva.
3: Vagy a kutya tulajdonos.
4: Igen, én vagyok a kutya tulajdonos, egyben az iskolának az egyik igazgató helyettese.
0: De jó. Ki az az Imre?
1: De ki az Imre?
4: Azt nem tudom, azt ne tőlem kérdezzétek, nálunk Imre nincs.
3: Jó, de hogy nem, német Imre általános iskola vagytok.
4: Igen. Igen.
3: Jó, tehát az
1: a lényeg. A német Imre általános iskola?
4: Igen. Így van,
0: az van, hogy belásult, hogy csiapudikot reggelizik.
3: Semmi, hagyjad. Bocsánat, Éva, ilyenek a reggeleink.
1: Ne haragudjál, én Imrét vártam, hiszen a német látod? Imre általános iskola, biztos Imre veszi fel a telefont.
0: Egy átlagos hatodikos megugorja ezt a szintet, Éva, ez az első kérdés.
1: Tied a kutya, Éva?
4: Hát általában enyém a kutya, igen.
1: Uh-huh. Értem.
3: Ez
1: akkor
3: egy speciálisan képzett kutya.
0: Mi a neve?
4: Ő igen. Ő Molly. és ő egy terápiás segítő

0: tanítja. Most már harmadik tanévét kezdi itt az iskolában, mint munkatárs, és a nevelőtestület magjaként.
1: Aha. Esténként azért el szokott szívni egy cigit ezután?
0: Nem, és képzeljétek el, hogy ő az az egyetlen, aki nem akar hazamenni az iskolából. Tehát ő annyira jól érzi itt magát, tehát ő a legboldogabb, hogy jöhet reggelente iskolába, és egyszerűen nem akar hazajönni. Tehát ő zokon veszi, hogy mikor haza indulunk, hogy ő nem akar.
2: Aha. De ez nem, az nem azért, hogy akkor otthon nincs jó dolga? Vagy én nem akar hazavenni ez
0: de
2: a kutyát?
0: De otthon is nagyon jó dolga van, de hát itt ugye ezt nem tudom überelni otthon, hogy ennyi simogatást és ennyi kedvességet kap, és neki a lételeme az, hogy gyerekek között van.
3: Ha vigyél haza minden este egy öt gyereket.
0: Van otthon kettő, az bőven elég, úgyhogy, és ő mondjuk a harmadik gyerek, tehát vele is néha annyi gond van, hogy ő egy harmadik gyerekként felér, úgyhogy ennyi köszönöm elég.
1: És hogy viseli a nyári szünetet ennek fényében?
0: A nyári szünetet először nagyon depisen, tehát ő nem érti, hogy miért nincs az a megszokott inger, amit ugye ő minden nap kap, de utána eltelik egy-két hét, és mi azt vesszük észre, hogy amikor elmegyünk sétálni, akkor szó szerint az utcán boldog-boldogtalanhoz oda megy, mert hiányzik neki azt, hogy ilyen több inger érje őt. Hm.
2: Itt azt írja Dénes, és nagyon igaz, hogy amilyen tanárhiány van, lassan órát is tart. Tehát, hogy...
0: tart órát, mert vannak kutyás óráink, úgyhogy ez félig meddig igaz.
2: Ez mi az, hogy kutyás óra, az micsoda?
0: Hát kutyaasszisztált óra, bemegyünk, nálunk van logopédiai osztály, ezek kis létszámú osztályok, és ugye az ő beszédfejlődésükön dolgozunk éveken keresztül, és mi Mollival ezt hozzásegítjük, hogy különböző mozgásos feladatokat kísérnek a kutyával, és hogy ezzel is a fejlődésüket segítjük.
2: Akkor tulajdonképpen Molly az egyetlen élőlény az iskolában, aki visszaugathat, ugye?
0: Igen, de Molly nem ugat, tehát ő tud ugatni, de nem, abszolút nem ugat, tehát nem
2: csak
0: is morog, tudtam.
2: Igen, csak morog is vicces.
0: Morog
2: vicces. Sajnos
0: morog
1: vicces. Ez kettes lett, Molly. Akarom volna egy négyes?
2: Igen, ez már ötös, Molly. De azt mondd el nekünk, hogy legalább biztos, hogy volt egy szülő, aki beírta, hogy na de mi lesz, ha megharapja a gyerekeket. A 600 szülőből legalább egy biztos tiltakozott.
1: Hol vannak a szőrallergiások?
2: Igen, hol vannak az allergiások?
0: Ezt úgy szoktuk kiküszöbölni, hogy minden tanév elején, amit ugye most is kezdtünk, a szülőktől kérünk egy hozzájáruló, egy beleegyező nyilatkozatot, hogy a gyermekük a kutya asszisztált órán részt vehet, tehát, hogy igazából ezzel szűrjük azt ki, hogy van-e olyan gyerek vagy szülő, aki
2: volt
0: nem szeretné.
2: Volt olyan, aki mondta, hogy nem. Egyszer,
0: egyetlen
2: nem.
0: Egy volt az évek során, és ott később kiderült, hogy igazából ott a szülő az, aki inkább félt a kutyától, és a gyereknek abszolút semmilyen problémája nem volt, sőt, szinte Molly mellé feküdt és úgy ölelte, és akkor utána anyukával leültünk, és elmondtuk neki, hogy hát ez igazából szerintünk anyuka gondolata volt csak, és akkor őt is utána beleegyezett, hogy belátta, hogy a gyereknek az égvilágon semmilyen félelme nincs a kutyával kapcsolatban.
2: De azt írják, hogy azért jó a Golden Retriever, mert ha letépi a kezed, akkor visszahozza. Jó, csak hülyén.
0: majdnem, de ő a világ legnyugodtabb
2: persze,
0: kutyája.
2: Persze, halálcuki kutyák, tudom.
3: Milyen juttatásai vannak? Mert hát azt mondtad, hogy ő munkatárs, akkor gondolom, hogy van fizetés.
0: Hát nekem szerencsés helyzetben vagyok, tehát a mi tankerületünk megbízási szerződést köt velünk, és akkor így kvázi kap fizetést a kutya is.
2: Igen, tényleg.
1: De mi arra vagyok kíváncsiak, hogy mi a lepattanó, tudod, a fekete, hogy ilyen kifi csücskök,
3: valami.
0: Sajnos. Az a baj, hogy néha beszeret szökni a konyhára, hisz a kaja szag után megy, és az a baj, hogy a konyhás nénik párizsival vagy felvágottal csalogatják ki, és az a baj, hogy pont azt tanították meg Mollynak, hogy tök jó, menjek be oda, mert ott kapok valamilyen kajtét.
2: Na hát a gyömbről akkor... járna iskolában, Molly már ilyen halt volna, mert ott a konyhás nénik ugye ellopták a menzáról az ételt, és nem adták oda.
1: Már Molly is a kocsiba lett volna, ne aggódj.
2: Már Mollyt is feldolgozták volna. Igen. Hallottál biztos, hogy a gyömbrői esetről a konyhás nénik ugye elvitték az ételeket. Igen.
0: És szerencsére nálunk erről nincs szó.
2: Nem is ezt állítottuk, csak próbálunk egy kicsit oldani a beszélgetésem.
1: De nem vettél észre ilyesmit, hogy tudod, hogy esetleg Molly felszeret néhány kilót, mióta iskolába jár?
0: De. Sajnos igen, tehát eleve egy fajtát, tehát ők folyamatosan ennének, és ismerem ő egy hízásra, igencsak hajlamos kutya. És mi nagyon szigorúan otthon, tehát mi folyamatosan Csóri kutyát diétáztatjuk, tehát ő nagyon keveset kap, mert itt ugye a foglalkozások során ugye a jutalomfalat az, ami a motiváció a kutyának, és hát érdekes, a gyerekek nem etetik, tehát ők bennük alapból megvan az, hogy kutyának nem adunk ennivalót. Onnan tudom, amikor az aulába kiengedem Mollit, hogy a szendvicseket így magasba fölemelik a gyerekek, hogy Molli véletlenül se érje el a szendvicseket. Viszont sajnos a kollégák előszeretettel szoktak neki egy-egy falatot adni, mert azt mondják, hogy hát úgy néz, hát biztos éhes.
1: És akkor látom, mondani, éhes, hogy... látom a fotón, hogy éhes.
0: Nem, ez az átverés.
2: A személy látszik, olyan szomorú szemekkel nézi, ez csak egy éhes kutya nézi.
1: Igen, és a bojler testes éhes.
0: De ő ezt kifejlesztette, tehát ő tudja azt, hogy azt szokták mondani, hogy ő megkeresi mindig a leggyengébb láncszemet egy társaságban, és akkor ott próbálkozik meg.
1: Már 200 kiló lenne, csak mondom.
0: Nem rendesek a kollégák, mert megtanulták, hogy zöldséget, gyümölcsöt hoznak neki leginkább. Tehát van egy kolléganő, aki a nagy kedvence, az egyik kolléganő, ő mindig hoz magának almát, és az évek során már úgy csomagolja az almát, hogy csomagol Mollinak is egy adagot, és akkor együtt szokták elropogtatni. Azzal nincs gond, tehát a zöldség, gyümölcs jöhet, csak ilyen szendvics darabka, meg ilyesmi, azokat úgy szeretjük, hogyha nem etetik a
3: kutyát. Na hát csodálkozó, hogy nem akar haza menni.
2: Na persze, hát ez nem etetik, fogyókuráztatják, ott mindenki simogatja, eteti.
1: Figyelj, ezek utána mennyire rossz lehetnek, hogy hazamegy, ott van a két gyerek, a tüzé, egy labdát hozzávernek.
2: Igen, hát, kap egy almát, egy negyedszeret almát.
1: Katinka a másodikából sokkal magasabbra dobja a labdát.
2: Hol van Molly? Este 9 óra van, visszament az iskolába. Hát hova ott még valaki?
0: Nem, tehát azért otthon, azt tudni kell, tehát az ő idegrendszere ugye
2: elfárad. Értjük.
0: És ha hazamegyünk, akkor ő lefekszik és alszik. Teljes mérték, igen.
2: Kimerítik a gyerekek.
0: Azt szokták mondani, hogy a terápiás segítő kutyák, ugye az idegrendszerük ugye igénybe van véve, ők hamarabb öregszenek, és akkor erre szoktam azt mondani, hogy gondoljunk szegény pedagógusokra is, tehát hogyha a kutya is hamarabb őket ugye nyugdíjazni szokták egy idő után, mert hát elfáradnak, és már nem tudják úgy ellátni a feladatukat, hát akkor mi szegény pedagógusok is, ugye a mi idegrendszerünk is igénybe van véve eléggé, úgyhogy ránk is ránk fér.
2: Jó, csókoltatjuk Mollit, nagyon cuki a történet, meg látunk róla a képeket, tényleg tök helyes. Ez átment egyáltalán ebben a
3: igen,
2: kicsit...
3: Engedik,
2: meg ez megtörtént ebben a kicsit sarkos oktatásban azért, meg
0: de
2: itt a különböző szigorú szabályok között azért ez menő.
0: Minden iskolába kellene egy kutya, mert látom a gyerekeken, kollégákon, hogy füligérő szájjal jönnek be, amikor meglátják Mollit, úgyhogy motiváló.
2: Jó, tudunk-e így a végén egy kicsit beszélni Imrével, hogy tudnád esetleg?
0: Hát Imrét nem tudom adni, nem tudok Imrét.
2: Hadd beszélj már Imre is, hogy most egy picit úgy érzem, hogy elnyomtad.
1: Jó, értjük, nagyon tetszik Molly, és a bundája is különben, és azt szeretném kérdezni, hogy felszoktátok-e őt díszíteni ilyen alkalmakra?
2: Van-e matróz búza?
0: Igen, nem. Karácsonykor szokott, hát ilyen rénszarvas füleket kapni, és volt már olyan, amikor csináltunk egy ilyen kis kocsit, és akkor a Mikulásnak ő volt kvázi a rénszarvasa, és ő húzta be az osztályba a Mikulás csomagokat.
2: Aha. Jó. Éva, köszönjük szépen, jó tanítást, akkor vigyázzatok magatokra. Köszönjük hogy beszéltünk. Köszönjük. Zuglói Német Imre általános iskola.
0: Így van.
2: Köszönjük.
0: Ciao,
2: Éva, köszönjük. Éva, nem volt könnyű megnevettetni, azért ember legyen a tapán.
1: Olyan volt a poénjaid, amikor a Matrixban elhajolnak a golyók előtt.
2: Mindent megtettem, hogy kicsit oldjak a beszélgetésen, de Évát nem lehetett elbizonytalanítani.
1: Éva a célod adott a tekintetét. Az információ átadás volt a cél.
2: Azért üdvözöljük Imrét, írják, szia Imikém, csokkoltattunk, tudjuk, hogy ott vagy. Puszilunk Imre. Jövünk mindjárt a hírek után, 2 perccel pontosan, 8 óra. Folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
1: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipő. hős kvízjátéka. Figyelj a műsorban!

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
6: Roppanós, szenteség!
7: Zamatos, szenteség!
6: Vagány, szenteség, vagány!
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
11: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
15: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
14: Ébredjen!
15: Doktor úr, ez mit jelent?
14: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
15: Honnan tudja?
14: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
16: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
15: Állj!
16: Jó, most már jöhet a nap.
17: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
18: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
19: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
20: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
21: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
22: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
24: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
25: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft.
1: Kaszkós Kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
2: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
3: Inkább megnézném élőben.
2: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
3: Ez jól hangzik.
2: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
5: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Klebersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour, szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
7: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
25: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
25: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
7: Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: 30 éves a kecskeméti Katona József könyvtár épülete. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén álló épületét. Az évfordulót ünnepséggel és szakmai programokkal köszöntötték az intézmény dolgozói, a partnerek és az olvasók, írja a híres.hu. A rendezvényen felidézték az épület megszületésének történetét, valamint az elmúlt 3 évtized könyvtár szakmai eredményeit. Szó esett az értékmegőrzésről, a digitalizációról és a könyvtár közösségépítő szerepéről is. Az intézmény vezetése szerint az épület komolyabb átalakítások nélkül is hosszú távon szolgálhatja a kecskeméti olvasókat. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egyméhez került, írja a híres.hu. Az autók segítségével a szakemberek könnyebben juthatnak el a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez. A fejlesztés a vármegye mind a 11 járásában gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást. A járműveket egy több mint 260 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló program keretében szerezték be. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
28: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
27: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók és hallgatóink, és már is folytatjuk, mert hogy van egy-két közlekedési hírünk is gyorsan. Hol van? Azt nézem, várjál, csak nem ezt akartam megnyitni.
1: Ajko,
0: de nincs olyan nagy baj. M5 Kecskemétnél baleset felé torlódik, és Helsinki úton a Cseperi átjáró előtt alakul a dugó, mert ott van egy balesetünk. Köszönjük szépen. 0-23-111-111 az SMS számunk. Na, mi az? Megtáltad Imrét?
2: Ja, igen. Most nagyon sok Imrés SMS kaptunk, és mindegyik arany, az a helyzet.
0: Nagyon szeretjük. Igen, de Imre azért jó arc, nagyon jók jönnek. Hallgatóink ráfűznek mindig a különböző vendégekre, beszélgetésekre, igen, de hát ezt én ott adtam el igazából.
2: Nagyon tetszik még az ötlet, hogy milyen órára milyen kutyát kéne küldeni. És akkor lehet, hogy általános, hogy mindenhol van egy ilyen kutya segédtanár, és mondjuk, hogy a tesőnek két Rottweiler.
1: Hatusanak a gyerekek, mi?
2: Figyelj, szerintem nagyon megnőne amúgy így a helyi arcoknak az ellenálló képességét.
0: Hatusanak a gyerekek, igen. Na, mi találtunk egy hírt, és ezzel azért mi már sokat foglalkoztunk, hogy ugye szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek. Ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán. És most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő a hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem menő már, gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: De nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
0: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem, talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gáborra mindjárt megpróbáljuk most rövidebben, nem hívtuk be a stúdióban, csak így egy rövid interjúban kibogózni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát és az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
1: Hello.
0: Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni, a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések, azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most, ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokban megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, független attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem. Nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextust még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20 százalékos csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, az elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az az 5 forint az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket,
1: hát vagy letérdettet,
0: vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez tolom, a nagy 5 európai letérdel, nálunk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez.
0: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
3: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
1: Na de várja, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
3: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen new energy vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé érint.
0: Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen, mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
3: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinggal, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét is adunk neki, meg a szabályokkal tökölőjük magunkat.
1: Hát a saját sírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. Igen. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
3: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
3: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
1: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
3: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
1: Európa.
3: Így van, egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audira kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdban csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
0: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, és felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
3: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, mert nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
1: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek. Azt értsük
3: nekem,
1: hogy a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
0: Igen,
1: neki
0: azt olcsóbban.
1: Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden, érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
0: Igen,
3: ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
0: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban. Jó?
3: Nagyon szívesen jövök hozzá.
0: Nagyon köszi. Reméljük, hogy ezért az a győri nagy Audi gyárral nem történik meg. Köszi, hogy beszéltünk, ez most ilyen rövidebb volt. Nagyon köszi, jó munkát neked.
3: Szép napot kívánok.
0: Köszönjük, Gábor. Ciao, Várkonyi Gábornak köszönjük szépen. Azért ez milyen zsákutca? Megint hova lavíroztuk magunkat? Milyen lobby tevékenység, kiknek az érdeke, miért csinálják? Mit veszít, mit nyer ezen Európa? Sokat nem nyer, csak veszít. Igen. Milyen izgalmas téma
1: és
0: azért ez, nem?
1: És ez egy másfél milliárdos ország, aki azt mondja, hogy ha meghódítjuk Európát, és ennek az az ára, hogy autóként semmit nem keresünk, akkor gyerünk, csináljuk.
0: Igen, csak térdeljenek le a nagyok, igen.
1: Ezt majd keresünk, igen. Utána ráérünk.
0: Eszter, téged ez egyébként hogy érint, Bástya?
2: Igen, akartam mondani, hogy felkészültem az interjúra.
0: Szerintem most jó voltál.
2: Nagyon jó voltam. Arra gondoltam, hogy mostantól minden interjú, amit teljesen érdekel számomra a témakörben, igen. Csak azt a kérdést fogom rendszeresen, repetitív feltenni, okay. Hogy miért?
1: Jó, de csak egy
2: miért?
0: Eszter kicsekolt arcából, egyszer csinálok itt sztorit. Nézzétek, ilyen, amikor kicsekol. Nem egy kifejezetten női téma.
2: Én empatizáltam éppen a győri dolgozókkal. Az nem volt elfoglalva.
0: Bocsánatot kérünk női hallgatóinktól, de azért ezeket érdekes témák, ezek meg kell beszélni.
2: Tőlem kérjél elnézést.
0: Ne haragudjon, bocsánat. Jövünk mindjárt. 9:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Anya, kapar a torkom!
16: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
17: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
19: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
20: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
24: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert, 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
18: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
25: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
26: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothers-nél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
27: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
28: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
27: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
28: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
27: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos.
29: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
30: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
31: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
32: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 4 14 0 10.
31: Rádió 1 Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
31: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 1700 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája. Kevesebben hajóztak idén-nyáron a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Összesen 1748 új hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. Az intézménynek már több mint 5500 hallgatója van, közülük 581-en külföldről érkeztek. A legtöbb új diák, több mint 1000 a GANF műszaki és informatikai karon kezdi meg tanulmányait, míg a gazdaságtudományi karra 406, a kertészeti és vidékfejlesztési karra 225 hallgatót vettek fel, írja a híres.hu. Az egyetem idén új villamosmérnöki szakot is indít, és már több mint 100 duális partnerrel működik együtt. Az intézmény ebben a tanévben egyetemmé válásának 10. évfordulóját is ünnepli. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területe az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siopok, Balatonfüred, Pihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben.
1: Ma még napos idő várható, de később nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó dal volt, nem?
1: Nagyon.
0: Ugye, hogy ez egy jó dal volt?
2: Imádtam végig.
0: Bocsánat, el se kellett volna induljon, én hibáztam elnézést. A Szerencs utcai vasúti átjárólőtő vízmű dolgozik, gyerekek, emiatt van dugó. Időjárásunk?
1: Jó.
0: Köszönjük szépen.
3: Vízmű. Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Konténeres játékunkra viszont kulcsunk is van, úgyhogy bombázzátok a telefonszámunkat, 0-23-111-111 az SMS számunk. Gyerekek, ide kell, itt kell hívni, Annát bombázni, jön a tizedik, és mindjárt kap egy kulcsot.
2: Kulcsot?
0: De jó lesz, kap egy kulcsot, kárt aztán majd októberben, mert kinyitjuk a konténert, és annyi minden lesz benne, hogy nagyon jó.
1: Miért?
0: Tessék?
2: Miért?
0: De, miért? Igen, miért? Igen, igen.
2: Elkezdtem gyakorolni az interjúztatást. Ja.
0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelent-e?
2: Felkészültek, úgyse, mi lehet az?
0: Mi lehet az?
2: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
2: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
1: soft launch.
2: Mi az a soft launch? Ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
1: Soft launch.
0: Ki soft launch?
1: Hát ez volt régen a hard launch.
0: Igen, Balázs Gyula új lesz, az a soft launch.
1: Most már softba megy.
2: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launch. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
2: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel a vidre, hanem valami más.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
2: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás. Jó nyomon vagy, jó nyomon vagy. Ez a soft launch.
2: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középső jelet, és így szépen kiűzött. Én nem soft launcholtatok még.
1: Nem, ahonnan én jövök. Soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
2: Ahonnan én jövök, nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti, onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak. Vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Gézát.
1: Mártunk vele járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
1: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze.
2: Nem tegelik be
0: Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasó szemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító, megjelenik...
2: Szilveszter, azt jelenti, hogy a soft launch az a hasmerést jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmerést. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
2: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egy bemutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
1: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
1: Kicsit.
0: Azt mondod, hogy ő az. Szerintem most a

0: Mondta, mint a bűn.
1: Nem, az van, az, ahogy a Star Wars...
0: Star Wars? Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szóval a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lennél. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen, ez is benne van, és azt mondják, hogy azért csinálják az emberek, meg megmagyarázta a pszichológus a cikkben, és azt mondja, hogy azért csinálják, mert nincs tétje a bemutatásnak, vagyis ha te közben szakítasz, szétmész, nem hozta a megvárt eredményt, akkor is csak egy kezet fognak hiányolni.
1: És az bárki
0: de még te nem vállaltál föl semmit.
2: Hát ott azt mondtad, hogy csak elvisztunk a barát.
1: Igen. Jó, de mit jelent társadalom, hogy a kéz, kikerül egy férfi kéz az Insta sztorimba,
0: hát az azt jelenti, hogy ha te egyedülálló voltál, és ott van egy férfi kéz, akkor hol te már beengedtél a reggeli szertartásodba egy kezet, vagy ott aludt valaki, vagy van egy műkéz az asztalodon, vagy
2: egy az utóbbi.
1: Vagy nagyon férfias a kézfejem.
0: Nagyon férfias a szőrös a kézfejem, és igazából az a te kezed, csak szoftlansolsz. Tehát nem merik megmutatni, hogy új párjuk van, inkább csak úgy finoman érzékeltetik, annyira bizonytalanok az emberek. Ez is milyen érdekes.
1: Tudod, mi van hogyan fogják elgyászolni?
2: De hogy az van mögötte, hogy húzni, halasztani akarod.
0: Föl
2: akarod kelteni annak az öt darab rajongódnak, vagy rokonodnak, vagy ismerősödnek a kíváncsiságát, mert ha egyből kiteszed, az elsőre hír, de
0: jönnek a barátok és írnak, hogy ki ő.
1: Jó, és mi van, hogyha az új pasit csak egy kéz?
0: Hát mi van is teste? Mi van is teste? Tessék, mi a leginkább jó szoftlancs kép? Te most egy szoftlancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? Két darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel szoftlancsolsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és két here.
2: Csak a here helyét.
0: Ott van egy kis szép kanapé, egy kis rozsdorkot, ott van egy kis petúnia bokor, és mellé rakni két herét.
2: De nincs
1: here. Tudod, hogy a kanapének van ez a kis bordázottsága, és tudod, megváltozik, és akkor csak két ilyen zacsi.
0: Föláll Géza, elmegy, hoz még tejet. Te ráfotózol meg Géza, messze ült a kanapén, és a zacsi megnyomta a kanapét, és te lefotózod a kanapét, és azt mondod, soft lunch.
1: Hashtag good morning sunshine.
0: Good morning sunshine.
1: Follow me, my followers.
0: Igen, az én örömöm, a te örömöd. Happy new life.
1: New life, happy morning.
0: Happy life.
1: Wish you were here. Tessék, ez a hashtag.
0: Hashtag Géza. Hashtag
1: alatta pedig, Géza. Alatta pedig enyától egy szám.
0: Az Orinoco flow. Az Orinoco flow-t berakod. Jó, tehát azt mondod, hogy akkor te kanapén fotóznál egy herét.
1: Igen, szerintem az egyértelmű.
0: Így szoflancsolnál. Aha.
1: Status quo.
0: Szállt, tehát te jelzed, és jelzed, hogy hím nem jön a lakásban.
1: Ez most csak soft vagy hard lunch?
0: Nem, ez soft lunch.
1: Ez mindig soft lunch.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunchba vagy ezzel
1: jó,
0: a helyenimat.
1: Jó, okay. De már mi lett, de mocska van.
0: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt mondja, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: A szívgyógyszerét, nem?
0: A szívgyógyszerét és a parókáját. Nem, hogy nyulájt.
2: Nem nekem.
0: Igen, ez nem
1: az enyém. Az én szekrényen Pepi, csak így finoman így adobva.
0: Van egy kis Pepi, de
1: fölök
0: van. Egy paróka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez már egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, mit lehet még kitenni, ami soft lunch?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Dupla lábnyom?
2: Dupla lábnyom.
0: Tehát nem mutat semmit, csak hogy egy belehelt és van négy lábnyomod. Aha, ez is mutat valamit. Mondjuk ez már erősebb, mint a soft lunch, mert itt már az előre haladott állapotú vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
0: Egyébként a dupla lábnyom a szélvédőn, az szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
2: Vagy
1: bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Elütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujja. Tessék, soft lunch. Te látszol, hogy ülsz a WC-n, de jön egy kéz, ami beadja neked a WC-papír. Tehát valaki neked, ugye tudtuk is szingni, hogy beadja a budipapír. Ez soft lunch.
2: És ráadásul ott már egy előre halad ott állapotban vagytok.
1: Jó. Igen. Mert igen, bajban vagy, hogy már ott van.
2: Ha már budi papírt kérsz
1: jó,
2: tőle.
1: Jó, jön akkor, hogyha a spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom.
0: Nagyon jó.
1: Két láb.
0: Tehát te megvilágítva?
1: Tehát vagy meg akarnak ölni, vagy párkapcsolatomban. Nem, érted, hogy alul, hátul meg a világ, és ott áll valaki a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. Igen. Ráírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Igen, eternity. És alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity. És ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen. Igen.

0: Jó, műfogsor ragasztót raknak neki sokan, nagyon jó.
1: Aranyérkenőcs,
0: vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft lunch-olsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
2: Vagy két, figyelj, nagyon találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
2: Oh. És de az egyiken van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
2: Nem, evedési
0: tehát kés kreatinos pohár?
2: Két kreatinos
0: tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
2: Vagy, vagy.
0: Akinek hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szad, igen. Jó?
2: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
2: Összeagódott a ciklusunk.
0: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, soft lunch-olsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, soft lunch-oltál?
1: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi volt a házban, ez soft lunch.
2: Attól függ, hogy a WC-deszka tiszta-e alulról.
0: Igen, az még szarul néz ki alulról, van egy kis, egy kis lerakódás.
2: Egy ilyen fröccs.
0: Igen, de sokan írják, felhajtott WC-ülőke, soft lunch. Elvileg egy nőnél mutatja, hogy új kandúr van a házban, nem? Ugye, hogy új pasi van. Felhajtott WC-deszka. Aha. Férfi karórás rózsacsokor, amit jaj, éppen nyújt nem, át nem egy kéz.
1: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
1: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Na. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó soft lunch jelenetek, nem?
2: Abszolút.
0: Ott azért meg
1: hát
0: tudod.
1: Ott a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy soft lunch jelenet.
2: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagyszoba közepén.
2: Nem, a fürdőszobában.
1: Nem visszük ki.
2: Én azért ott hagyva.
0: Látom rajta, hogy picit bonjour cseppes.
2: Hát igen, és akkor az, hogy te ott állsz, fotózol a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
2: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké.
2: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
2: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen összegyűjtő alsógatja,
0: egy pici bonjour cseppel a közepén.
2: Igen,
0: hogy
2: igen,
0: ott van a pasi.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen.
0: Vagy szerintem soft lunch.
2: Tettél valamit, amit nem akartam pasi, de most már mindegy.
0: Tetted neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az
2: ami
0: új szerelem, mert eltűnt.
2: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt is szokla, úgy is van szokla, így van.
2: Igen, és akkor...
0: És középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
2: Hát, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
1: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó, egy kicsit, de legalább
2: csak
0: van egy új kamera.
2: Csak féltékenyek vagytok.
1: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felni, mert...
0: Lepatkázott felni, nagyon jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, már elvitte,
1: már
0: és lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát
2: az
0: a női
2: a... vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
2: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
2: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
2: Jaj, de felvágos vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
2: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak. Így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
2: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
2: Meg a faszik úgy szokták soft lunch-olni az asszonykákat, hogy hátulra egy sziluett. Tudod, megy a tengerparton, húzza maga után a törölközőjét.
0: Ja, de még nem mutatja meg. Húzza maga után a Jorgos Travers törölközőt.
1: Igen, ezek sem visznek haza.
0: Ezek is lopják a törölközőt, rajta van Jorgos Travers. Húzza a csaj a törölközőt, sziluettbe lefotózom.
2: Meg van a boka, meg tavernákban tudod, hogy félig hátranéz. Gyere már, Pista!
0: Pista, nem már azt a nyomban kirozt. Félpanzion vagyunk, a szállodában is tudsz enni.
2: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végszad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ezek tök jó videók.
2: Igen,
0: fölgyorsítva leszel, repül, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és igen. Aha.
2: Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft lunch. Igen. Nem? Tehát az bemutatja egyből.
1: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt? Frontin meg kiillott hajfotó. Na gyerekek, örülök, hogy mi Zsüli is akar valamit mondani.
3: Üdvözlőszobából való kiszorulás.
1: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
2: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csiamag után, amikor üvöltök.
2: Tere már vissza!
0: Igen. Ennek az ötlete volt a csiamag! Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertek
2: telek ezzel benneteket. A Szekó mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
2: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házhoz.
0: Férfi van a házhoz. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó, úgy,
2: tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adtál ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy az IV-ben mikor tegelted bele.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
1: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
2: De minden rajzott,
1: neked egy persze.
0: Igen.
2: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
1: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudod szoftlancsolni, még nem volt közösségi média.
2: 3 hétig ezzel faragták a keretet hozzá, hogy megvegyed.
1: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
2: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még. Ő az. Szerintem 2004-5 környékén.
2: De mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és akkor megírták.
0: Újpesti Gogó, ami az Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem, hogy soft launcholjál.
2: A soft launch csak egy csengő hang volt.
0: Igen, polifonikus csengő hang a TVR 7-ből, érted? Igen. Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, IVIP, talán IVIP volt.
2: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
2: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk a sár. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
2: De láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
0: hallgat. Szerintem inkább igen, így. Inkább ez volt a menete. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholtam.
1: Nem volt hol.
2: Ez a hardcore launch volt akkor.
1: De azok még kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen nem. Tehát kicsi, ezért ez való egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
2: Hadd mutassam be nektek Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
1: Nem, mondom, ez van
0: hogyha
1: benne,
0: szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
1: Vagy... Elhúzod, hát nem érted.
0: Izgalmassá
1: teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
1: Ennyi.
2: Én nem tudom, én a tarkójából megtom rajzolni az arcát.
1: Csinálok egy szoftlancsot.
0: Feri lerakta a szódás szemüvegét, csinál egy szoftlancsot.
1: Hoppá!
2: Úristen, nézd, a két látás sérült.
1: Jó. Hát mi látás, hogy de... Na de... És várjál, úgy az igazi, hogy átlóg az egyik szára.
0: Én valószínűleg körbenézik, hogy hol van a Bakókis gyengéllátók intézetem. Két szódás szemüveg lekerült a földre.
2: Úristen.
0: Szá mindenit neki. Az okulári szoftlancs.
1: Igen, de az.
0: Na jó van, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysknél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
9: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftver, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
20: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópuszta Szered. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
21: Plazmaadó hősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! Augusztusi akciónk hatalmas sikere után közkívánatra nem csak meghosszabbítjuk 20 000 forintos ajánlatunkat, de szeptembertől tartósan megemelt juttatásokkal vár a Plazma Center. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 000 forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 000 forintot zsebelhetsz be. Csapj le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
22: Carglass cserél.
23: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
24: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
23: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
26: Inkább megnézném élőben.
25: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
26: Ez jól hangzik.
25: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
27: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
29: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: Lopott kerékpárok gazdáit keresik Kecskeméten. Kormányablakbuszok járják Bács-Kiskun több települését. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három nagyértékű kerékpárt foglaltak le a kecskeméti rendőrök a hétvégi éjszakai ellenőrzések során. A hatóság tájékoztatása szerint a biciklik birtokosai nem tudták igazolni, hogy azok a tulajdonukban vannak, ezért felmerült a gyanú, hogy lopásból származhatnak. Az ügyekben nyomozást indította a rendőrség. A hatóság most keresi a lefoglalt kerékpárok eredeti tulajdonosait. Aki felismeri valamelyik biciklit, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságon jelentkezhet. Szeptember 17-éig két kormányablakbusz keresi fel a Kiskunhalasi és a Tisza-Kécskei járás több települését, írja a baon.hu. A mobil ügyfélszolgálatokon többek között személyi igazolványt és útlevelet lehet igényelni, lakcímváltozást lehet bejelenteni, valamint jogosítvánnyal és diákigazolványjal kapcsolatos ügyeket is lehet intézni. DÁP regisztrációra is lehetőség lesz. A buszok Balotaszállás, Pirtó, Zsana, Harkavkötöny, Kisszállás, Kelebia és Kunfehértó mellett a Tisza-Kécskei járás több településére is ellátogatnak. Az elkészült okmányokat ugyanakkor technikai okok miatt nem lehet átvenni a mobil ügyfélszolgálatokon. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
31: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
30: A nap nagy részében napos, csapadékmentes idő valószínű, késő délután azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a nyugati megyékben már van esői záporokra, sőt zivatarra is. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig ma még 30 és 35 fok között alakul. Holnap mindenhol megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, záporra, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Csövi.
3: Mi a dal?
4: Ja? Psycho.
1: Bocsánat, ez is csak megjöttek a nézettségi adatok.
3: Nem lett rossz, ez azt jelenti.
4: Nem lett rossz? Jó szét, nem lett rossz?
3: Mi van veletek szemben?
4: Néztek még valamit? Is.
1: Hát a házasság első látása.
3: Aha, az majd később forja ki magát.
1: Vess egy pillantást, légy szél. 18.59. Ne arra úgy, bocsánat,
4: köszönöm. Annak piros vonaltól nem látok semmit.
1: Szép volt, Bali. Nem érdekes, mindegy. Mondjad?
3: Micsoda arcoskodás?
1: Persze.
3: Hát minek mi?
1: Minek ide dicséret, érted? Hát itt vagyok én. Hát nem
4: Balázs, mikor kapod meg az életműdíjadat?
1: Ez egy jó kérdés. Magadtól. Miből? Ja. Igen. Egyébként itt lenne az ideje.
4: Nem?
1: Itt most lenne az ideje. Idén karácsonykor átadom magam meg az életműdíjat.
4: Igen.
1: Igen. Balázsnak Balázstól.
4: Nagy Balázsdi.
1: Igen, nagy Balázsdi. M0-ason az M1 felé vezető oldalon Dunaharaszti gyerekek. Dunaharasztinál egy autó... Mibe ütközött? Hova ütközött? És egy teherautó ütközött össze, úgyhogy hát ez így néz ki. Jelen pillanatban a 25-ös kilométernél zajlik ez a történet, úgyhogy ott vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Jó, ha van friss, akkor 0-23-111-111 az SMS számunk. Ide küldjetek friss közlekedési híreket. Mi újság? Játszunk egy kulcsos játékot?
3: Mert ne is egyet, hanem kettőt játszunk.
4: Ja, egyből kettő?
3: Hát azért, mert két kulcsunk van még, és nem adtunk oda egyet se. Van.
4: Nem zörgetünk egy kulcsot a háttérben, hogy hivatalosan is ilyen kulcsosok legyünk?
1: Kulcsos emberek leszünk, de olyannyira, hogy már meghalljátok majd azt, hogy kulcs, és már kilesztek, mert ezt októberig csinálják, kulcs. De tényleg óriási banzáj van, és ez minden idők legnagyobb, egyén nyugodtan, nem kell titok benne, nyugodtan egyéb bele, úgyhogy felvállaltan leszem.
4: Két ki
1: beleszimatolni a csiába, és úgy gyorsan ízni, csak egy kicsit belenyalni, fog meg a merőkanalat, és egyet.
4: Azt mondta a főnök, mindent lehet.
1: Oda ment, így megfogta, megnézte, vágyakozva letettet, hogy ne zavarj, megszólás van. Én néha
4: nem,
1: cukrot
4: csak, most csak stimingelek, ne aggódjál, csak kijöttem belőle.
1: Soft-láncsolod a csiapudikba?
4: Kiszoft-láncsoltam belőle egy darab barackot, ezt tett. Ezt
1: jó, tett, jó, csinálj, nem zavar, csak láttam, hogy a személyérmesen visszatettem.
4: Láttam, mit csinálják a lábujjaim most.
1: Ne nyugodtan egyél itten. Engem nem zavar, egyetek, igyatok gyerekekkel, érezzétek jól magatokat.
4: Szerinted jó érzés lehet, ha a lábujjaidon átmegy egy csomó szőlőszem?
1: Én ezt egyszer nagyon kipróbálnám.
3: A taposást.
1: Én soha nem tapostam még szőlőt, és mindig arra gondolok, hogy ha valakinek büdös a lába, utána én érzem a borba.
3: Hogyne.
1: Igen. Francia bor, ez a kupak, meg a...
3: Persze, meg a nyár végén valaki odaszedik a tőkék mellé, azt is érzed.
4: De nem most tapasztalatban vagy.
1: Úgy felejtsd, látom, hogy arankot taposta a szőlőt, és arankának egy igazi ilyen könyvfakasztó látszaga van.
4: Nem, mert a sav lemarja róla.
1: Lemarja?
4: Hát persze, meg a szőlőmag, meg a minden izé. Nem kéne nekünk taposnunk?
1: Én eleve nagyon szeretem a talpamhoz ér valami. Sokat vagyok füvön mezítlen, nagyon szeretem. Ez vagy engem ingerel, hogy mezitláb megyek. Sokszor följövök ide mezitláb a kocsiból. Tudod, mezitláb, vagy zokniba följövök, meg mezitláb. Hát is egy csomószor láthatok. Beállni egy ilyen nagy dézsába, hogy mi az, kondér? Vagy mi ennek a neve? Hogy
3: azt
1: mondjátok közvidéken?
3: Kondér.
1: Mi ennek a neve?
3: Dézsa.
1: Dézsa. És a taposod a szőlőt, ilyen nagyon durvá jó lehet. Én nagyon kipróbálnám.
4: De leszedik a szőlőszemeket arról.
3: Szőlőkaron nagyon szar tapos.
4: Nem akarom róla beszélni.
1: Ugye egy kicsit a mosolyod nem olyan természetes, a megtaposod.
3: Nem olyan könnyű.
4: Igen. Nem, hanem tudod a szárról, hogy csak a szemek vannak benne, vagy a szár benne van.
3: Mert szár is benne van.
1: Benne van a szár is.
4: Jó, akkor nem egy pedig kürös az előtte.
1: Ne, a kis karvaj körmeiddel, majd nyugodtan kiukasztod először a szőlőszemeket.
4: Csattannak. Nem akarom, hogy fájjon, de hogy lehet ilyet, hogy tudsz ilyet intézni, Feri? Ilyen
3: élménytaposás.
1: Úristen, de jó.
4: Leszedek néhány szőlőt is.
3: És utána milyen drágán fogjuk azt a bort eladni.
1: Mi
3: az ez Rázsko Eszter taposta.
4: Nem tudod, én akartam, Balázs is akarta posztni.
1: És tudod, mit szeretek még? Ezt a hólyagokat kiukazgatni kézzel.
4: Közben.
1: Amikor, vagy közben, de nem a saját.
3: A fólián.
1: A fólián a hólyagokat. Figyelj, meg vagyok érte veszve. Bármilyen csomagolás jön, amilyen fóliában. Úristen, a buborékfólia, adsz egy buborékfóliát, félre elvonulok.
4: Az nagyon a soft lunch lenne.
1: Szoftlancsolom.
3: A buborékfóliát pukkangatni taposás közben.
1: Én azzal meg vagyok.
4: Jó, de én olyan helyen szeretném csinálni, hogy nincsenek darazsak, ennyi a kikötésem. Jó? Tehát darazsak ne legyenek.
3: Mi legyen még?
4: Mindig a darazsak rontják el az ilyen rendezvényeket.
1: Elmondom neked, hogy ősszel van taposás, és ha ősszel taposol, akkor már nincsen darázs.
4: De a darázs megvárja
3: a taposást. Most már jócskán van taposás, segítek, igen? Ugye, mert minden korábban ért meg, és van még darázs is.
1: Aha, akkor nem megyünk
3: taposni. Akkor nem nincs darázs taposás.
1: Akkor elment az ihlet. Gyerekek, kulcsos játékunkra. Itt van valaki, Anna már be is pattintotta. Halló, jó reggelt!
2: Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hogy hívnak? Szia!
2: Tamás vagyok, sziasztok!
1: Mi a helyzet, Tamás? Honnan hívtál minket?
2: Most Veresegyházon dolgozom.
1: Aha, nagyon jó. Oké.
3: És mit dolgozol Veresegyházon?
2: Hidegburkoló vagyok, és most itt van a munkahelyszín.
1: Na.
4: Csak hideg dolgot eszel?
2: Nem, csak hideggel burkolok.
1: De gyors vagy, ugyanezt akartam mondani, hogy érdemes lenne a kaját megmelegíteni. Hideg burkoló, ugyanezt akartam mondani.
4: Ez azt jelenti, hogy kiszámíthatóak lettünk.
1: Sajnos.
4: El kell mennünk
1: pihenni. Már legalább 2 hete nem voltunk szabadságon. Jó, figyelj ide, van egy kulcsod, mit szólsz hozzá?
2: Rettentően örülök, tavaly nem sikerült, de most nagyon boldog vagyok, hogy
1: komolyan?
2: Sikerült.
1: Tavaly is próbálkoztál, igen, hogy legyen kulcsod. Aha, de
2: igen,
1: jó.
2: Igen.
1: És akkor ott voltál a helyszínen, vagy nem is kaptál kulcsot, nem is jöttél?
2: Nem kaptam kulcsot sajnos, úgyhogy csak online néztem a kitelepülést.
1: Nagyon fontos kérdés, kis Szabó kérdés, hogy Imre nincs ott veled véletlenül?
2: Nem, nincsen, egyedül dolgozom.
1: Ezt ma mindenkitől megkérdezzük. Mondj egy szlogen nekünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Hoppá, és tudja, úristen, úristen!
1: Úgy várom, hogy valaki egyszer elrontja. Én annyira örülnék, annyira röhögnék egyszer valaki.
2: Én már hallottam olyat, aki elrontotta.
1: Aki rosszul mondta a szlogent?
2: Igen.
1: Hát azért ez jó gyépésnek kell lenni, hallod itt egy nap 36 ezerszer, hogy azt rosszul mond.
4: Hát
1: ez te voltál az. Betelefonáltam egy reggeli műsorban.
2: Ilyen stressz nyomás alatt nem olyan könnyű egyébként kimondani.
3: Óriási stressz nyomás van.
1: Ez igaz, az igaz. Jól van, figyelj, van egy kulcsod, októberben találkozunk, nem tudom, hogy a dátum mondható-e, ezt még egyelőre nem merem neked mondani, mert mi már tudjuk, hogy mikor van itt a nagy játék, de egyelőre csak őrizgesd a kulcsod, és aztán reménykedjél benne, hogy további szerencse megsegít, és akkor lesz egy igazi kulcsod, ami aztán majd kinyitja azt a bizonyos konténert. Tudod, hogy mi van benne? Hallottad?
2: Igen, egy elektromos autó, hallottam, szerszámcsomag, utazás, amit tudok most így hirtelen.
3: Hát bizonyám. És az 1 millió forint értékű Bosch Professional.
2: Igen, igen, az jól hangzik így a szakmából kifolyólag.
1: Igen, tényleg jobb. Oké, találkozunk akkor, jó, majd ott kint a sorsoláson, és akkor meglátjuk. Reméljük, hogy te nyersz. Rendben. Ha nyersz, mit kell csinálnod? Mit kell csinálnod, ha nyersz?
2: Hemperegni a földön.
1: Így van.
4: Szép,
1: szóval. Nagyon jó. Gurulnod kell. Tetszik. Csak az nyerhet, aki gurul. Jó?
2: Bukfentezek is akár, ha kell.
1: Jó, hát az pláne extra. Oké, köszi.
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
2: Puszi.
1: Sziasztok. Igen, hello, hello. Rádió 1, csak a retro. Az milyen lenne egyszer? Ezt így bemond, úristen, leesték a székre.
4: Rádió 1, a retro plusz 1.
1: Igen, sírnék. Szerintem a könnyen folyna valaki egyszer elrontaná a szlogent. És akkor mi van, kizárjuk egyébként, vagy akkor mi történik?
4: Szerintem jutalmazzuk
3: meg. Persze, hát akkor nincs ajándék.
1: Megjutalmazzuk?
3: Nem, hát nincs.
1: Nem, akkor elvileg, ha nem mondja jól a szlogent, akkor az a szabály, hogy akkor el kell tőle venni a kulcsot. Akkor nincsen kulcs.
4: De akkor minden kulcsát elveszünk.
1: Akkor az összes tudsz kulcsát, a bejárati ajtó kulcsát, igen, akkor jó. Mindent elveszünk tőle.
4: Van még kulcsunk?
1: Van még kulcsunk, és majd adunk mindjárt még egyet. Ez a kulcs, ez októberig kísérteni fog bennünket. Tehát annyi kulcsot adunk, hogy aztán ezt nem tudom majd, hogy valahogy szűkítenünk kell. Ugye ott is szűkítettünk tavaly.
3: Igen, de már nem emlékszem, mivel.
1: Úgyhogy volt nagyon sok mindenkinek kulcsa, és akkor abból még húztunk, hogy ki az, aki nyithat. Tehát, hogy a többszöri szerencse kell, mert ugye azt, hogy van egy kulcsod, de nem próbálja bele mind a 100 ember, vagy 200 ember, akinek kulcsa van, hanem azok közül azt még ugye leszűkítettük, és a szűkített kör nyitotta aztán.
4: Szeretem
1: a kulcsot.
4: Szeretem ezt a szót nagyon.
1: Hogy leszűkítettük?
4: Nem tudom, hogy valaha ember kimondta ennyiszer a szűk szót.
1: Én így ráállok dolgokra, és akkor így mondom.
4: Ennyiszer a 21 és 22 között, valaki már számolja meg, hogy szűkítés volt.
1: Igen, ha előre gurulok, megkapom a konténert, írja valaki. Még egy, Anna? Hát itt aztán most futószalagon jönnek a kulcsosok. Halló!
5: Halló!
1: Szia, Anett!
5: Szia!
3: Halló!
1: Mi újság, Anett?
5: Semmi különös. Épp Kaposváron megyek Budapestre. Úton vagyok.
1: Kaposvárról Budapest. Ott van a zenélő utatok, nem? Az arra van.
5: Így van, igen, igen. Most mentem nemrég keresztül rajta, igen.
3: Na de várjál, az Kaposvár felé zenél, visszafele nem?
5: Vissza, hát de már Kaposváron megyek visszafele, de amikor erre jöttem, akkor már rátentem rajta.
1: Felfoghatatlanul szürreális az egész. Sose volt jó. Tehát azt nem tudom, hogy... Azt figyelj, az... És emlékeztek, mikor megnyitottak, ilyet el akartak költözni, mert ott nem tudtak ott élni, és azt mondták, hogy öngyilkosok lesznek, ha még egyszer valaki zenélteti az utat, és kiürült a falu, mert hogy hallották a zenélést.
4: De ez az út is ki van örülve? Az egy szellemfalu?
3: Fölhúztak föl egy ilyen zajvédőfalat.
1: Zajvédőfalat fölhúztak.
3: És azzal állítólag tompították.
1: Óriási balhé volt, hogy átadták a zenélutat. Ez lehet, hogy nem a kaposvári 67-es út a zenélut, hanem a másik.
5: Szerintem nagyon nem, mivel ez egy nagyon pici szakaszomban is tényleg az autóban alig hallatszódik be, épp hogy zenél, szóval.
1: Szerintem igen, átadtak egy másikat, az játszott valami magyar népdalt, hogy én nem is tudom, mit játszott, és a faluban négyen öngyilkosok lettek, ketten kirakták az eladótáblát, mert azt mondták, hogy megőrülnek, ha még ezt hallgatni kell. Az nagyon kemény történet volt. Na jó van.
5: Jagon is keresztül megyek.
1: Jól van, van kulcsod a net.
5: Nagyon örülök neki, el nem akarom hinni.
1: Na, szuper. Szerencsés típus vagy, így a hangod alapján?
5: Nem mindig, nem minden igen. Esetben, ez most összejött, és rukkolok annak, hogy következőleg is így legyen.
1: Úgy nem hiszel benne, azt érzem, hogy úgy nincs meg az a hit, hogy hát oké, itt vagyok, meg jelentkezem, de hogy úgy nem érzem azt az elszántságot, hogy megnyerem, enyém lesz, elviszem, gurulok, ez úgy nincs benne a hangodban.
5: Még annyira nem, majd kint, inkább.
4: Aki... Nem érezzük ki belőled az Imrét.
1: Igen,
4: tényleg. Nincs benne az Imre faktor.
1: Igen, az Imre faktor nagyon hiányzik. Jól van, Anett, mondj egy szlogen gyorsan, jó? És akkor...
5: Rádió 1, csak igazi mai is Áger megy.
3: Tudja.
1: Háj, de szomorú vagyok, ő is tudja. Na jól van, akkor van egy külcsöt.
5: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Küldjük.
4: Húgyuk.
5: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
5: Sziasztok!
1: Hello. Igen. Ez a Mernye volt, Mernyén volt egy szintén
3: az zenét. Érika szőlő.
1: Azt mondom, az volt.
3: Érika szőlő.
1: Érika szőlő, hajlik a vesz, és emlékszem, hogy beszéltünk valakivel a faluból, aki mondta, hogy az öngyilkosság szélén állnak.
3: A mernyei tömeges költözők.
1: Igen.
4: De ezzel lehetne kínozni embereket.
3: Persze.
1: Simán, persze. És mondták, hogy eladni se tudják a házukat, mert ugye állandóan elmegy egy autó, és a vevő mindig meghallja, hogy ez mi volt? Semmi, csak a kutya ugatott. Ez mi volt? Csak a kakas. Hát mennyire szürreális.
3: Szomszédom nagyon szereti ezt a dalt.
1: A mernyei házaladások éjszakára tolódtak át, akkor nagyon megugrott az ingatlanadás vétel, nappal nem tudtak eladni házat Mernyén.
4: Viszont a halláskáros utat nagyon kedvelik ezt a falut, mert áron alul lehet jó kecókat venni.
1: Nem féltek, erre valaki egyszerű rákattant, és aztán úgy ránk öntötték ezeket a zenélőutakat. Ugye megnyílt a 67-es út, aztán Kaposfüred és Látrány között, 19-ben átadták ugye ez a Republik szakasz, aztán Újhangod és Bekecs között, az Érika szőlő, ugye ez volt a Heves-Már megye, 60 és Lőrinc között, és az Ismerős arcok nélküle című száma szólal meg.
4: Ez milyen hosszú szakasz, amúgy?
1: 60 és Lőrinc között, tehát valaki erre nagyon, ebben nagyon beleszeretett ebbe a zenéli út koncepcióba.
4: És miért álltunk meg itt? Miért nem lehetett?
3: Hála Istennek!
1: Miért nincs egy Rammstein? Miért nincs egy Metallica? Miért az Érika szőlő van? Egyébként nem olyan magyar dalok
4: az
1: vannak.
4: Az Aiko-Aikót még fel lehetne rakni valamelyikre.
1: Egyébként az jó lenne.
4: A négyes főútra felrakjuk.
1: Tessék, magyar dalok közül van olyan, amit szívesen meghallgatnátok? Mert mindig ilyen...
3: Így zenélve, így nem.
1: Ugye, hogy semmit.
4: Bája Lex-től a kedvesemet.
1: Igen, tehát így zenélve semmit. Ha százzal mész, akkor... Ha lassan mész, akkor elhúzza, akkor elhúzza. Tehát pont 80-nal kell rámened erre az útra, és akkor úgy zenél. De hogy ez ebben valaki egyszer tényleg nagyon belezúgott, hogy ránk szabadított hat ilyet. De már nem építenek egy, már nem építik ezeket.
3: Egyelőre.
1: A nélkület 2 milliárdba került.
3: Menj már.
4: Minden pénzt megér.
3: Hát az...
1: 2 MRD volt.
4: De most mi vettek volna belőle egy MR-t, vagy egy CT-t? Hát most...
1: Egyébként nem? Tényleg.
4: Na jó,
1: igen. Na minden gyerekek, jól van. Bonyhád és Majos között a Skillex szól, igaz, nem akartuk. Igen.
3: Viszont jó hírem van, na, találtam még neked applikációt.
1: Na.
3: Pukifólia.
1: Van applikációban?
3: Van.
4: Nem tudja.
1: Ne csináld.
3: Ugyanaz a hangja, hát oké, érzésre nem az, de hogy behívod az applikációt, tele van a kis képernyőd a buborékokkal, és...
1: És na, ugye, most az értekezeten úgyis lesz egy hosszabb értekezetünk. Mondd már nevét, letöltöm.
4: Figyelj, az van, hogy én meg a lányomnak találtam egy régi slime. Azt találtam, és van olyan, hogy kis golyók vannak benne, és az egész úgy van, hogy bele kell dugni az ujjad, és ki kell halászni bele a golyókat. És elég jó.
1: Várj, slime-ba dugod az ujjad, és ki kell szedni a golyót.
4: Igen, és benne nagyon sok golyó van. És hogyha éjszaka ott hagyod, akkor feljönnek a tetejére, de összekevered megint, és utána megint lehet, hogy fogdosni.
1: És ez ilyen addiktív, hogy elkezdesz belenyúlkálni, és nagyon
4: holnap,
1: jó.
4: Behozom holnap, Balázs, egy kicsit magadra hagylak vele. Meglátjuk, mi lesz ebben.
3: Jó, azonban, hogy ő más fog bele dugdosni.
4: Igen. Nem fér bele. Nyugodt vagyok.
1: Igen. Nem, nekem ez a fólia pukkangatás, ez gyerekkorom óta. Tehát ez valami olyat ingerel, ami nem tudom, hogy mi az
4: de
1: oka.
4: Van még ilyened, amit nagyon szeres csinálni? Fültisztítás?
1: A fültisztítás, ez a szenzoros ingerlés, ugye ez a nyomkodás, ezt is nagyon szeretem igazából, nincs úgy nagyon. Nincs
4: én
1: úgy
4: a
1: nagyon
4: gyűrűsőn azt szoktam mindig roppangatni, nekem az van.
1: De hogy roppanásig csinálod, hogy ropogjon.
4: Aha, igen. Múltkor kiúzgáltam a lányomnak a lábujjait, nagyon rögtünk rajta, és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy korai. Tudod így, ez összes...
1: Rá fog kattani.
4: Igen,
1: rá fog kattani.
3: Tönkre megy az ízület, amit
1: tönkre megy az ízület?
4: Miért menne tönkre az ízület?
3: Azért, mert kiugrasztod.
1: Azt mondják, hogy ez sima légbuborék, amit meghúzol. Tehát, hogy nem az ízület roppan, hanem az ízületek közé visszamegy valami légbuborék igazából. Annyi, nekem 4 centi velet hosszabb a nagy... De csak a mutatóujjam a lábamon. Egy éve húzogatom 4 centivel hosszabb a mutatóujjam. Szerintem nem káros.
4: Annyi, teljes cipőtáramat neked cserélni, de semmi.
1: Nagyon meg tudom vele vakarni az orrom, mert a nyúltanya még felér a mutatóujjam, hogy hosszú lett. Na jövő mindjárt, gyerekek, 9:30 van, ha még van valami az utakon, dobjátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanatai van.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
12: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
15: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
16: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
15: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
19: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
20: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
21: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
22: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
23: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour, szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
24: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
25: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
26: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. És hallgass minket online weboldalunkon. www.radio1gong.hu.
28: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
29: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
28: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: 30 éves a kecskeméti Katona József könyvtár épülete. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén álló épületét. Az évfordulót ünnepséggel és szakmai programokkal köszöntötték az intézmény dolgozói, a partnerek és az olvasók, írja a híres.hu. A rendezvényen felidézték az épület megszületésének történetét, valamint az elmúlt 3 évtized könyvtár szakmai eredményeit. Szó esett az értékmegőrzésről, a digitalizációról és a könyvtár közösségépítő szerepéről is. Az intézmény vezetése szerint az épület komolyabb átalakítások nélkül is hosszú távon szolgálhatja a kecskeméti olvasókat. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egyméhez került, írja a híres.hu. Az autók segítségével a szakemberek könnyebben juthatnak el a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez. A fejlesztés a vármegye mind a 11 járásában gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást. A járműveket egy több mint 260 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló program keretében szerezték be. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felső oktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője.
0: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál zárónapján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
30: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc, szóval megráztam a haja, mint Rahan. Mitch Buchanan voltam az izével a B-vacsból, érted? Ezt a 4 centis hajamat megráztam. És nap legjobb pillanataival jövünk itten gyorsan, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Egy kicsit komolykodtunk itt a Várkonyi Gáborral, nagyon szeretjük autóipari szakértőnket, hívtuk, hogy mi a helyzet Kínában, bezárt egy magyar multinacionális vállalat, a VKV. Úgy döntött, ugye ez még nem a nagy győri gyár, de már győri működés zár be, és itt a kínai térnyerésről beszélgettünk vele. Egy kicsit érdekes mindig, amit Gábor mond, most nem hívtuk meg vendégnek, csak felhívtuk telefonon, hogy összegezze nekünk. Gyerekek, a kínaiak letarolnak mindent, Európa jól tökölötte magát, sokat szóra, sokadik téren erről beszélgettünk, és soft launcholtunk egy kicsit, találtunk egy új kifejezést, ami a közösségi médiában terjedt el, és azt jelenti, hogy az emberek először csak a párjuk kezét, fogát, haját, lábát mutatják be. Ezt jelenti a soft launch.
1: Kicsit betegen hangzik.
0: Nagyon nem? Beteg, az egész jelenség nagyon fura és nagyon beteg, de ezt jártuk körbe, hogy pontosan mit jelent ez a való életben.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás, most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem. Nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket,
4: vagy letérdettet,
0: vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez olyan tolom, a nagy 5 a európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig ugyanaz. Pontosan ugyanez. Minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon.
0: A belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
3: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinga, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen pontosan. Ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét pontosan. Is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
1: Hát saját sírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
3: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
3: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor át fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
0: Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új

0: Szilveszter, de a szoflancs, az a hasmenés nyereti.
1: Igen, szoflancs az a hasmenés. Szóval a szoflancshoz azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
0: Nem, nem lehet, hogy az, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnának.
1: Igen, de annyira
0: túl sok lenne.
1: Annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, kettő kávéscsészét, két kanalat, két tányért mutatunk be a követőinknek, és így szoflancsoljuk a párunkat.
2: Mi a következő? Meg, majd megmutatod a két kávéscsészét.
1: Utána lefotózott szarás közben. Nagyon szeretem. Nem tudom, hogy
2: meddig lógatod be Gézát?
1: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
0: Először egy boka.
1: Igen, egy boka.
0: Egy boka, egy csukló.
1: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
0: elmondom
1: teszem
0: neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ez egy hazugságot építenek fel.
1: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza
1: a
2: szép.
1: Hogy Géza szép.
2: Nem. Szép, de nem. Aztán kiderül, hogy nem.
1: Igen, aztán
0: kiderül, hogy Géza nem létezik.
1: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
0: No. Nem, az van, az, hogy a Star Wars...
1: Star Wars, Jézus Isten! Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
0: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs! Szóval elmész a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
1: Igen? Tessék, mi a leginkább jó szoflancs kép? Te most egy szoflancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? Két darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel szoflancsolsz? Tessék.
0: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és két here.
1: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel a
0: helyenimat. Okay. De ez már illet, de ez bocska van.
1: Oké? Okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kirakná például a parókáját.
2: Ja. Pecseg a szívgyógyszerét, nem?
1: Szívgyógyszerét és a parokáját. Nyulány!
2: Nem nyulány. Nekem!
1: Igen, ez nem
0: az enyém. Az éjjel szekrényen Pepi, csak így finoman így adobva.
1: Van egy kis Pepieid,
0: ez nagyon szó.
1: Egy paroka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
0: Ez már egy bársonylancs.
1: Igen, bársonylancshoz hozol egy parokát. Jó, tetszik, paroka, nem rossz ötlet. Oké, okay. Mit lehet még kitenni, ami soft lunch?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
1: Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft lunch, mert itt már az előre haladott állapodó vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
1: Azt szerintem funky.
0: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
2: Vagy
0: bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
1: Ütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lunch.
2: Tehát,
0: jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott állnak a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. Ráírom, hogy my love, hashtag.
1: My love, hashtag new life.
0: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na gyerekek, akkor el is köszönünk, ellobbant ez a... Mi van ma, szerda vagy csütörtök? Mi van?
2: Bolond az agyam.
1: Ja, bolond az agyam, nem szerda. Tudom. Kedvem, hogy szerda van, bolond az agyam. Szerda van, gyerekek. Már lassan megettük a második hetet is a szeptemberből. Figyeljetek, ez...
2: Állítsátok meg.
1: Nem tudunk. Figyeld meg, hogy pillanatokon be Black Friday, karácsony, titi, így fog rárobban.
0: Black Friday az egy ilyen szignifikáns sorok.
2: Nagyon várjunk.
1: Fontosabb ünnep, mint a karácsony, akkor mindig bevásárolok hajvasalóból és mikróból. Alig várom egész évben, nem költök, de ilyenkor bevetem magam az elektronikai szakütletekbe, és kivásárolom magam. Nem, csak úgy tudom, hogy tudod, az egy nagy felhajtás, októberi őszi szünet, karácsony és vége. Tehát, hogy és vége az évnek. Ilyen gyorsan szalad el ez az év, és így megy, nem?
0: Mi lenne, ha egyet kihagynánk, hát akkor lassabban telik az idő.
1: Én nem
2: egy
1: tudom.
2: Mit?
0: Hát itt ne legyen karácsony. Vagy valami.
2: Mondod
0: igen?
2: Ezt te?
0: Hát ezt én mondom, most mondod, nem azt
1: te
0: mondom,
1: úgy,
0: hogy
1: áll a fátok, sütöd a beiglit, érted, és karácsonyi lázban égsz.
2: A Temu minden nap hordja, érted, a izéket, a díszeket.
0: Egyetlen egy díszt vettem augusztusban, és ezért kapom
2: egy 5 méteres gömböt.
1: Egy 5 méteres műfát gömbbel.
0: Münchenbe vettem ezt, azt, jó, ennyi van.
1: Jó, Münchenbe augusztusban már szinte karácsony van, tehát az ember nem tud ellenállni ennek. Na jól van, oké. Megyünk akkor ajándékon, nincsen a nap hallgatójának semmi, hát akkor magára vessem, mert nem is

0: Úgy kell neki, hogy most akkor nem hívjuk, és jövünk holnap.
1: Edd meg, amit főztél.
0: Holnap csütörtök, holnap?
1: Holnap jövök.
0: Ne!
1: Na, hát, akkor
2: egybe,
1: nem. Akkor
2: egybe,
1: három mit évő? Napot. Ne jöjjek?
2: De gyere.
1: Menjek? Jó, hát tudok mit csinálni. Kozmetikust, körmös.
0: Hallod? Egybe, három nap.
2: Nagyon hát aztán,
0: komoly. Nehogy itt aztán nagy megborulások legyenek.
1: De most mi volt?
0: Talán kettő a hét vége felé, de nem érdekes.
1: Három nap volt múlt héten is.
0: Igen?
1: Terembura.
0: Lehet aztán.
1: De látjátok, ez annyira könnyű velem együtt lenni, hogy eltelik így.
2: Elröppen, elhussam.
0: Elhussam. Akkor holnap Eszter, péntek, Juli. Ezt állt a leosztás, gyerekek. 6 órakor támadunk. Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezető

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgyis tett!
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
13: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Roncsautó átvétel. Tipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét Szent István körút 24. Tipo Parts Kft.
9: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
1: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
10: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
22: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
21: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
24: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
25: Önnek a Protexin kell.
26: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
27: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
29: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

Ez a Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós, és ebben az órában is folytatódik a Nyerj a házszámoddal játékunk, amit hétfő óta játszunk, és egy újabb házszám. Ezúttal a 7-es az a szám, ami legyen a házszámotokban. Ha benne van, fotozzátok le, a házszámtáblátokat küldjetek Viberen a 29 414 020-ra, a fotót, és hogyha visszahívunk benneteket, akkor esélyetek van a fődíjra, ami több mint 1 millió forint értékű, jövő héten sorsoljuk, és lakásos házfelújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Jó rádiózást mindenkinek ma is!

0: Most nem segít a memóriád, és a mesterséges intelligencia sem. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: Itt a Rádió 1 gongon, a mai rovatunkban izgalmas téma megint. A saját telefonszámunk, lakcímünk vagy e-mail címünk néha olyan oldalakon is megjelenik a keresőben, ahol nem szeretnénk. Ez nem csak kellemetlen, hanem biztonsági kockázat is. A csalók személyre szabottabb üzeneteket írhatnak, és könnyebben adják ki magukat hivatalnak, cégnek vagy ismerősnek. A Google Results About You eszköze arra való, hogy megkeressük, hol bukkan fel személyes elérhetőségünk a keresési találatokban, és bizonyos esetekben eltávolítást kérünk. Nem törli magát az eredeti weboldal, de segíthet, hogy a találat ne jelenjen meg a keresőben. Beállítható értesítés is, ha új találat kerül elő. Érdemes évente többször rákeresni a nevünkre várossal, telefonszámmal vagy régi címmel együtt. Ha saját profilunkon van kint túl sok adat, először ott módosítsuk. Ha idegen oldalon látjuk, mentsük el a linket, és kérjük az eltávolítását a forrásnál is. A digitális lábnyom nem tűnik el magától, időnként takarítani kell tehát. Különösen fontos ez költözés, munkahelyváltás vagy vállalkozás indítása után, amikor sok régi adat maradhat kint. Ne feledjük, a keresőből eltávolítás nem ugyanaz, mint az internet teljes törlése. A cél az, hogy kevesebb adat legyen könnyen megtalálható. A Netpercek rovatunk után, ahogy mondhatnám, jobb később, mint soha, jön David Guetta, Sia és a Titanium, és közben pedig jöttnek a fotók a Viberen, hogyha van hetes a házszámotokban, hiszen ez a nyerőszám, és érhet akár több mint 1,5 millió forint értékű fődíjat is, ugyanis pénteken jövő héten sorsoljuk majd ezt a nyereményt.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Széchenyi Városi Napok. Pénteken és szombaton a Szarvas téren családi élmények, zene és szórakozás vár mindenkit. Fellép majd pénteken a Living Room zenekar, valamint Bíró Csongor Vitéz. Szombaton a Jason zenekar, valamint Gájer Bálint is ott lesz a Széchenyi Városi Napokon. A Széchenyi Városi Közösségi Ház Facebook oldalán olvashatók egyébként a részletek. Másik két város részben is egész napos közösségi rendezvény várja a kecskemétieket most szombaton. Egyrészt a Kiskertvárosban közösségi és családi napot tartanak, és a Vadaskert előtti téren pedig a Műkertvárosi kakasfőző zajlik majd. És ezen a hétvégén lesz Nagykőrösön az Aranynapok, az esemény helyszíne a nagykőrösi Cifrakert, ahol pénteken este Vastag Csaba koncert, szombaton pedig többek között fellép Gudics Máté, Zséda és Nagy Bogi is. A www.aranynapok.hu oldalon olvashatók egyébként a nagykőrösi Aranynapok részletes programjai. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez az eseményekhez!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében átépítik a terelést, a 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, és 1-2 kilométeren torlódik a forgalom, írja az Útinform. Napközben több munkavégzés miatt is egyébként ma várható korlátozás az M5-ös autópályán Kiskunfélegyház és Kecskemét között is Szeged felé, de Budapest irányába is Kecskemét és Kiskunfélegyháza között szalagkorlátot cserélnek, ezért a belső sávot zárják le. Vezessetek óvatosan, és hogyha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, akkor jelezzétek nekünk. Folyamatosan jöhetnek a közlekedés információk is a 2094140-20-as SMS Viber számunkra.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Pár perc múlva pedig itt a Rádió egy gongon Purple Disco Machine és Hearts közösével folytatjuk. A Wonderful Life érkezik majd.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
5: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
8: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
9: Omoda Gyéko, a jövő választása.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.

0: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
3: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6 millió 990 ezer forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ember miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egygong sporthíreivel folytatjuk. Három magyar játékos is pályára lépett tegnap este a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első játéknapján. A Varga Barnabással és Vitális Milánnal felálló AEK Athén odahaza 1-0-ra verte az osztrák LASK csapatát. Gulácsi Péter először volt kezdő a Villarreal kapujában, ám a spanyol csapat 3-2-re kikapott Dortmundban. A BL tegnapi játéknapjának rangadóját a Real Madrid nyerte, a királyi gárda hazai környezetben 2-1-re felülmúlta az Intert. További végeredmények: Club Brügge, Aston Villa 2-3, Porto, Manchester City 0-2 és Lille Betis 2-3. Ahogyan azt várni lehetett, Feckó Tamás lett a labdarúgó NB2-ben csak a 14. helyen álló Diósgyőr új vezetőedzője. Elődjét Takács Pétert egy hete rúgták ki, Feckó korábban már irányította a DVTK-t, és most 6 év után tért vissza Miskolcra. 40 év után ismét ott van a világ 8 legjobb csapata között a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttes a tegnap délután 84-63-ra nyert Japán ellen, és ezzel bejutott a negyeddöntőbe a berlini világbajnokságon. Juhász Dorkáék legközelebb csütörtökön az olimpiai bajnok Egyesült Államok ellen lépnek pályára. A Rádió Egygong sporthíreit hallottátok. Hamarosan pedig kiderül, ki az a szerencsés, aki részt vehet nyereményjátékunkban. Sok-sok fotót kaptam, ahol szerepel a hetes, mint házszám, de egy valaki kerülhet közelebb a nyereményhez.

0: A rádió egy gongon folytatódik a nyeri, a házszámoddal játékunk. Ebben az órában a hetes szám volt a nyerő.
1: Szia, Miki!
0: Szia, én Faragó Miklós, bizony, a rádió egy gongol. Ki van a vonalban?
1: Szia, Kata vagyok.
0: Kata, hetes számot küldtél.
1: Igen.
0: Nagyon lent van a ti házszámotok, mert nagyon csak azt fotóztad, vagy kivágtad egy képből lehet.
1: Kivágtam a képből.
0: Nagyon ügyes vagy. Úgyhogy a hetes szám megjelent a házszámodban, úgyhogy te vagy a szerencsés, aki ebben az órában kalapba kerül.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen.
0: Hát közel 1,5 millió forint értékű a nyereményünk, amit jövő héten kisorsolunk, és hát nagyon sok minden tartalmaz. Mi az, amit megjegyeztél belőle már?
1: A polikarbonát.
0: Igen.
1: Nagyon örülnék.
0: Arra van. Mi ez a polikarbonát? Meséld el a hallgatókat.
1: Előtető. Ha lenne egy előtetőnk a kis teraszunknál, és oda jól jönne.
0: No, hát igen, 150 000 forint értékben polikarbonátot is tartalmaz az a nyeremény, de hát itt van még például bútor, valami új bútor is jól jönne valamelyik szobában?
1: Igen, bárhova. 3 gyerekhez bárhova jöhet.
0: Akkor, ha már ilyen sok gyerek van, takarító robot is el kell, hogy porcivózzon támasson. Kiváltson egy kicsit téged.
1: Igen, meg egy festés. Mi mindennek örülnénk.
0: Oké, Kata, a neved akkor a kalapban, úgyhogy részt veszel a sorsoláson te is.
1: Köszönöm szépen.
0: Bibi Rexa, Faithless és a New Religion jön a folytatásban. És a témában pedig majd nagykörösre fókuszálunk. Tartsatok velünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
7: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást, akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
9: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
10: Anya, kapar a torkom!
11: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
12: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja Önt a Hotel Ózon. hotelozon.hu
14: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszülete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Opusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
16: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikapja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikap specialistájánál, a Ford Hoványnál.
18: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Több mint 1700 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája. Kevesebben hajóztak idén-nyáron a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 1748 új hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. Az intézménynek már több mint 5500 hallgatója van, közülük 581-en külföldről érkeztek. A legtöbb új diák, több mint 1000 a GANF műszaki és informatikai karon kezdi meg tanulmányait, míg a gazdaságtudományi karra 406, a kertészeti és vidékfejlesztési karra 225 hallgatót vettek fel, írja a híres.hu. Az egyetem idén új villamosmérnöki szakot is indít, és már több mint 100 duális partnerrel működik együtt. Az intézmény ebben a tanévben egyetemmé válásának 10. évfordulóját is ünnepli. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területe az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
21: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben.
20: Ma még napos idő várható, de később nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Elkezdődött a délelőtt utolsó órája, szeptember 9-e van. A mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatódik a Nyerj a házszámoddal nyereményjátékunk. És már is mondom, hogy mi az a szám, ami most legyen a házszámotokban. Ez a 2-es, úgyhogy ha van 2-es a házszámotokban, fotót kell küldeni a Viberen a 29 414 020-ra. Így tudtok a játékra jelentkezni és kalapba kerülni, és akár elvihetitek a közel 1,5 millió forint értékű nyereményünket. Ugyanis a fődíjat jövő pénteken sorsoljuk ki, és lakás és házfelújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Játszatok tehát velünk ezen a héten is, megéri, és igazából csak egy kis szerencse kell. És persze az, hogy most jelen esetben a 2-es ott legyen a házszámotokban. Nagykörösre fókuszálunk a mai témában, ugyanis nagykörösi témánk lesz. Tartsatok velünk akár online is a radio1gong.hu-n, ahol egyébként a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok. Viszont csatolva a fődíjainkra és a nyereményekre, a pontos listát is megtaláljátok a weben, Facebookon és az Instagramon.

0: Time.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
3: 2021-ben beszakadt a nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc általános iskola főépületében az egyik szárny mennyezete. Szerencsére személyisérülés nem történt, viszont az iskola felsőseinek költöznie kellett, és csak most, 5 évvel később tűnik úgy, hogy végleg megoldódott a Rákóczi diákok sorsa. Erről nagykőrös polgármestere dr. Körtvélyesi Attila tájékoztatott.
4: 2021-ben az iskola egyik épületszárnyának a teteje az beomlott, és emiatt az épület életveszélyessé vált. Lezárásra is került teljes egészében, és statikailag sem megfelelő már egyébként, ez is kiderült egyúttal, úgyhogy ki kellett üríteni. És emiatt a gyerekeket konténertermekbe helyezték el az iskolánál, de hát lehetett látni, hogy az nem lehet végleges megoldás, tehát valamit találni kell. És egy ideiglenes megoldásként azt találta ki a tankerület, hogy a településen lévő egy másik iskola épületbe, a Toldi Miklós szakközépiskolába béreltek számukat, tantermeket, és oda jártak. Csak hogy ez a városnak az északi részén van, míg az iskola a déli részen van, tehát ilyentől kezdve a szülőknek ez plusz idő, költség, a gyerekeknek is sokkal rosszabb volt, mert önállóan nem tudtak hazajárni, az étkezés lehetősége nem volt biztosított. Tehát látszott, hogy valami megoldást találni kell, mert ez így nem lesz jó. Elindult 2024-ben, amikor én polgármester lettem, az épületnek az átadása, mert én azt vállaltam, hogy a Rákóczi iskola helyzetét szeretnénk rendezni véglegesen. Találjunk egy olyan épületet, ami számukra jó lesz, és van is olyan iskola épületünk, ahova egyébként most be is költöztek szeptember 1-ével, a Rákóczi utca 8 szám alatt, amelyet el tudnának foglalni. Ekkor elkészült egy felújítási terv, koncepció, amelyet a többszörös minisztériumi egyeztetések, levelezések után végül született egy kormányhatározat, amelyben a kormány kinyilvánította az akaratát 2025-ben, hogy akkor szeretné ezt az épületet felújítani, modernizálni iskola céljáról. Viszont ekkor fogalmazódott meg az is bennünk, hogy ez az épület azért ahhoz képest, mint hogy sokan gondoltuk, jobb állapotban van, jó alapanyag lenne, mi lenne, ha megpróbálnánk addig is olyan szinten felújítani, hogy el tudjon kezdeni működni itt az iskola, és természetesen ez nem akadálya a modernizációjának, ami majd a jövőbeli cél lenne. Itt többszörös egyeztetés történt a szülőkkel, mind kérdői formájában, mind pedig szülői értekezleteken, személyesen a tankerületi igazgatóval és igazgatóasszonnyal együtt, és ennek eredményeként a szülők egyhangulat támogatták a költözést, hiszen ahogy említettem, akkor nem kell most már busszal járni a gyermekeknek, önállóan tudnak hazamenni, az ebédlőt meg tudjuk itt oldani, a tornateremhez közelebb kerülnek, jobban tudják kihasználni, és ez a saját épületük lesz majd úgyis, tehát ők maguk lesznek itt, senki mással nem kell osztozkodni. Na, így elindult ez a megfeszített munka tulajdonképpen, és ennek eredményeként sikerült, hogy szeptember 1-én itt becsöngettek végül ebbe az épületbe, tehát olyan állapotba tudtuk hozni, mind belsőleg, mind külsőleg, hogy az iskola teljes egészében be tudott költözni. Itt épületeket kellett elbontanunk, a területet rendezni kellett az épület előtti rész teljes egészében, belsőleg a fűtési rendszert, az elektromos hálózatot kellett, festésre természetesen a padozatok kialakítása, a vizes blokkok átnézése, illetve a tetőnek a javítása, ahol szükséges volt, tehát minden ilyesmi munkátokat elvégeztünk. És ahogy említettem, mi most be tudott költözni, de itt nem állunk meg, hanem szeretnénk, ha az úgynevezett modernizációra vonatkozó kormányhatározat mindenféleképpen majd végrehajtásra kerülne. Idővel is elindulna majd maga ez a modernizáció, mert ez lesz a Rákóczi iskolának a végleges helye.
3: Dr. Körtvélyesi Attilát, nagykörös polgármesterét hallottuk az imént. A folytatásban ezzel a témával jövünk vissza a zene után.

0: Séma. A Rádió Egygon közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Folytatjuk témánkat, miszerint 2021-ben beszakadt Nagykőrösön a Rákóczi iskola egyik födémje. Az iskola felsősei ideglenesen a Toldi középiskolába költöztek. Most viszont új otthonra leltek. A rákóczi diákok stílszerűen a Rákóczi utcában kezdhették meg szeptemberben a tanulmányaikat. Az épület külső rendbetételét a Nagykőrösi önkormányzat finanszírozta nagyjából 60 millió forintból, míg a belső felújításért a ceglédi tankerület felelt, és nagyjából 90 millió forintot költött erre. A sikeres együttműködésről Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató mesélt rádiónknak.
2: Kiváló iskola példa az együttműködésre, de ehhez az kellett, hogy több hónapos előkészítő munka és egyeztetés rendben, nyílt és őszinte kommunikációval zajlódjék le a tankerület, a polgármester úr, az önkormányzat, illetve az iskola között. Tehát én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb érték talán azon túl, hogy a gyerekek beköltözhettek ebbe az épületbe, és hogy biztonságban van a Rákóczi iskola, az, hogy ilyen együttműködés létezhet. És ez egy nagyon jó bizonyíték erre, hogy a jó szándék kevés akkor, hogyha a kommunikáció nem működik, és hiába a jó kommunikáció, hogyha nem társul hozzá építő szándék, de itt most minden szerencsésen együtt volt. Én úgy gondolom, hogy, és most itt a mi tankerületi központunkról beszélek, a mi térségünkről, hiszen sajátossága ennek a térségnek a gyermeklétszámok alakulása, sajátossága az épületek állapota, sajátossága akár a szakos ellátottság egy-egy intézményben, akár a hiányzó szakos, vagy hiány szakos pedagógusok, sajnos jellemzők. Tehát én még egyszer visszatérve az elejére, nem azt mondanám, hogy ez az iskola megérdemelte. Én azt mondom, hogy minden iskola, aki a mi fenntartásunkban van, arra hivatott, hogy az adott településen, ahol van, ellássa azt a feladatot, amely a jövőt építi azon a településen. Nagykőrösön több általános iskola van, ebből három állami fenntartásban, ahol az egyik bajba került. Olyan bajba, ahol egy hathatós intézkedés kellett, több idő, több év kellett ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, és most nagyon látványos, de ez nem érdem kérdése, ez a feladatunk. Bármely iskolánknál, ha hasonló történik, ne történjen, akkor meg kell mozgatni minden szálat. Próbálunk karbantartani, időben odafigyelni a problémákra és azokat orvosolni, de nem lehet mindig mindennel lépést tartani. Itt egy több évtizedes épületromlás, állagromlás volt az, ami ahhoz vezetett, hogy ki kellett onnan költözni. És akkor ezt a több évtizedes problémát most tulajdonképpen együttműködésben az önkormányzattal gyakorlatilag 3 év alatt sikerült orvosolni azzal, hogy ide beköltözhettek.
1: Katonáné Barna Zsuzsannát, a ceglédi tankerület igazgatóját hallott.

0: Széma, a Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: És a mai műsorunk fókuszában Nagykőrös. Szeptemberben végre beköltözhetett végleges otthonában Nagykőrösön a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Pontosabban a negyedikesek és a felsősök, hogy mi a helyzet az elsős, másodikos és harmadikos tanulókkal, illetve mekkora álom vált valóra a költözéssel a 2021-es tragédia után, arról Tótné Patonai Csilla iskolaigazgatót kérdeztük.
2: Valóban valóra vált az álom, de nem tudtam, hogy ez az álom fog valóra válni. 2021-ben nyilván polgármester úr és tankerület igazgató asszony is elmondta, nagyon nehéz helyzetbe került az iskolánk. Nem láttuk a jövőt magunk előtt, hiszen nem nagyon volt olyan alkalmas épület, ahova tudtunk volna költözni a felső tagozatosokkal a Majtényi szárny tetőszerkezetének beomlása miatt. Így, ahogy korábban is fogalmaztam már, vagy szoktam fogalmazni, ez a pusztában bújdosunk, mint Hajdon népével Mózes bújdosott. Tehát egy bérleménybe került az iskola, a város másik végébe szélére, mint ahol a székhelyi intézményünk van, és nem nagyon látszott jönni megoldás a mi helyzetünkre. Felmerült a tankerület részéről korábban egy olyan terv, hogy esetleg a székhelyi intézményhez egy újabb szárny építésével tudnánk csatlakoztatni a felső tagozat számára megfelelő osztálytermeket, de anyagi forrás hiányában ez nem valósulhatott meg. Ez a mostani épület, a Rákóczi utca 8 szám alatti iskola épület volt a városban tulajdonképpen az egyetlen számba vehető épület, amely a mi számunkra alkalmas lehetett volna a jövő szempontjából. Amikor megtörtént velünk a mennyezet leszakadása, nyilván fordultam több irányba, hogy megoldást keressek, de nem találtam fogadókészségre. 2024-ben, amikor Körtviesi Attila lett a polgármester Nagykőrösön, neki az elsők közötti intézkedése volt az, hogy ez az általam korábban kért épületet rendelkezésre bocsátotta. A nehéz évek a 4 év után, azzal, hogy most augusztus végén be tudtunk költözni ebbe az elég jó szintre felújított épületbe, valóban mondhatom azt, hogy nem csak az álmunk vált valóra, hanem az iskolának jövője lett ezáltal. Ebben az épületben, a Rákóczi utca 8 szám alatti épületünkben 9 osztály tanul jelenleg, 4. osztálytól 8. osztályig járnak a gyerekek. 9 osztályteremmel rendelkezünk, illetve szaktantermeink vannak, idegen nyelvi terem, informatika terem, természettudományi terem és művészeti terem áll rendelkezésre. Folyamatban van az étkező korszerűsítése, illetve kialakítása, valamint a közelben található, Patai utcában található tornatermet is birtokba tudjuk venni, úgyhogy itt tulajdonképpen ezáltal összkomfort van a felső tagozatos, illetve a negyedikes diákjaink számára. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy az első 3 évfolyammal mi van, ők nincsenek is, de vannak. Ők a korábbi székhelyünkön, a Kecskeméti utca 39-41 számú épületünkben vannak továbbra is, azokon az épületrészeken, amelyek teljesen jók, teljesen modernek és kiszolgálják a diákjainkat. Ott is található étkező, egy hatalmas tornacsarnok, nagy sportudvarral rendelkezünk, úgyhogy az első 3 évfolyamunk a Kecskeméti utcán, utcára költözött a Kálvin téri épületünkből. A két iskola így közel került egymáshoz, úgyhogy nagyon jól és könnyen meg tudjuk oldani most már a találkozásokat, a közösségi programokat.
1: Tótné Patonai Csillát, a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóját hallottuk az elmúlt percekben.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Természetesen a mai téma című műsorunkat is megtaláljátok majd weboldalunkat, és vissza tudjátok hallgatni, ha lemaradtatok volna, vagy az elmúlt napok, hetek műsorait is megtaláljátok radioegygong.hu. Sokan írtatok, hogy mi az óra száma, mit sorsoltam ki, mi legyen a házszámban, mondom akkor, hogy a kettes. Úgyhogy ha van kettes a házszámotokban, még gyorsan fotózzátok le a házszámot, és küldjetek Viberen a fotót a 2094-414-020-ra. Nem sokára Taylor Swift énekel, ez lesz az Op Light.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajko.hu weboldalra.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
3: Omoda Gyéko, a jövő választása.
10: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár, egy mosoly is gyógyíthat.
3: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző erejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
11: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Az M5-ös autópályán ma is több helyen forgalomkorlátozás. Ha Budapest felé indultok, akkor számítani kell arra, hogy Lajosmizse és Kecskemét között a 84-es, 74-es kilométerek között aszfaltozás miatt a külső sávot zárják le. A 49-es, 36-os kilométer között Örkény és Inács közti szakaszon délután 3 óráig szalagkorlát javítás miatt a belső sávzárás követel majd figyelmet. Az 52-es főúton pedig Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. És egyébként ugye Fülöpszállás és Solt között az 52-es úton több helyen is és több szakaszon útépítők dolgoznak, félútpályát zárják le a munkálatok mellett, úgyhogy torlódásokra és hosszabb menetidőre kell még mindig számítani az 52-es főúton.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Nyerj a számoddal a Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék.
2: Halló, én Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia, Miki.
2: Halló. Keresztnevedet elárulod?
1: Jani vagyok.
2: Jani, akkor jó helyen vagyok. Jani, itt keresem, tényleg, valóban. Kettes volt ugye a meghirdetett számunk ebben az órában.
1: Így van.
2: Te pedig küldtél egy szép nagy számot. Jó hosszú utcában vagy, úton laksz.
1: Hát ez tanyán van, ez nem utcában van.
2: Tanyán.
1: Ez egy tanyának a házszáma.
2: Kecskemét külterülete egyébként?
1: Nem, Csongrád.
2: Csongrádon. Na, tök jó, hogy ott is hallgatnak bennünket, és neveznek a játékra, hiszen azért majdnem 1,5 millió forint értékű a nyeremény, ugye lakás és házfelújításra fordítható nyeremények. Megnézted, hogy mi mindent kínálunk?
1: Hát úgy nagyjából tudom.
2: Mire lenne most nagyon szükség? Mit újítanál ezen a tanyán?
1: Hát úgy mindenre, mert teljesen fel akarom újítani ezt a kis tanyát, úgyhogy...
2: Te laksz ott, vagy a családod?
1: Én lakok.
2: Egyedül? Laksz egyébként?
1: Igen.
2: Jól van. No, hát akkor az esély megvan, most, hogy beszéltünk, és szerencsés voltál, hogy felhívtalak. Úgyhogy jövő héten pénteken lesz a fődíj sorsolás, akkor is légy telefon közelben, Jani, jó?
1: Várom, ott leszek. Köszönöm.
2: Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk folytatódik a következő órákban is, és mivel dél lesz pár perc múlva, elstartol a 2 órás déli mix is, majd Tóth Abigail és Accent közös dalával. Ez lesz a Sugar Daddy, itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárcenter.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Hétindító ajánlatok a metróban. A metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
8: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővíz 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
13: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
15: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
17: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
18: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Lopott kerékpárok gazdáit keresik Kecskeméten. Kormányablakbuszok járják Bács-Kiskun több települését. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három nagyértékű kerékpárt foglaltak le a kecskeméti rendőrök a hétvégi éjszakai ellenőrzések során. A hatóság tájékoztatása szerint a biciklik birtokosai nem tudták igazolni, hogy azok a tulajdonukban vannak, ezért felmerült a gyanú, hogy lopásból származhatnak. Az ügyekben nyomozást indított a rendőrség. A hatóság most keresi a lefoglalt kerékpárok eredeti tulajdonosait. Aki felismeri valamelyik biciklit, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságon jelentkezhet. Szeptember 17-éig két kormányablakbusz keresi fel a Kiskunhalasi és a Tisza-Kécskei járás több települését, írja a baon.hu. A mobil ügyfélszolgálatokon többek között személyi igazolványt és útlevelet lehet igényelni, lakcímváltozást lehet bejelenteni, valamint jogosítvánnyal és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is lehet intézni. DÁP regisztrációra is lehetőség lesz. A buszok Balotaszállás, Pirtó, Zsana, Harkavkötöny, Kisszállás, Kelebia és Kunfehértó mellett a Tisza-Kécskei járás több településére is ellátogatnak. Az elkészült okmányokat ugyanakkor technikai okok miatt nem lehet átvenni a mobil ügyfélszolgálatokon. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
20: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
19: A nap nagy részében napos, csapadékmentes idő valószínű, késő délután azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a nyugati megyékben már van eső és záporokra, sőt zivatarra is. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig ma még 30 és 35 fok között alakul. Holnap mindenhol megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, záporra, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Rádió 1-en. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágerme.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix, köszöntök mindenkit, főleg azokat, akik nemrég kapcsolódtak be műsorunkba. És a Daily Mix idejében is nyereményjáték. Több mint 1 millió forint értékű a fődíjunk, amit jövő héten pénteken fogunk majd kisorsolni. Házszámokkal játszunk, minden órában sorsolok egy számot, és hogyha ez a szám ott van a házszámotokban, fotózzátok le és küldjetek el Viberen.
1: Most derül ki, ebben az órában melyik szám kínál esélyt az óriási nyereményre. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: Ez a szám pedig az egyes.
1: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: A házszám táblát fotózzátok, elég csak a házszámot tartalmazó részt küldeni. És hát, ahogy említettem, szuper nyereményeink vannak, különböző munkadíjak, burkolás, villanyszerelés, festés, de bútor, illetve még takarító robot is a nyeremények között. Részletek, információk radio1gong.hu, ahol a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok, de a Facebookon, Instagramon is lehet olvasni ezt a hosszú nyereménylistát. A Daily Mix pedig folytatódik Alex Kenji dalával, ez a Bambole.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Még egyszer mondom a számot, ami a házszámotokban legyen ebben az órában, mert minden órában más számot sorsolunk ki. Most éppen az egyes, az a nyerő szám, ami hogyha éppen megtalálható a házszámotokban, akkor már is jelentkezhettek játékunkra. A Viber számunk 29 414 020-as. Hamarosan elárulom nektek, hogy Ballószögön miért várható lezárás a hétvégén. Rendezvény lesz, úgyhogy mindjárt jövök a részletekkel. De előtte még itt van Shakira, Born a Boy, és ez most a Die Die a Rádió Gongon, a Daily Mixben, fél egyelőtt 6 perccel.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ma még igazi nyár végi melegre számíthatunk a délutáni órákban is. 32-33 fokot mutattak majd a hőmérők, de közelít felénk egy hideg front, ami meghatározza majd a következő napok időjárását. Ráadásul a fronttal egy széteső csapadékzóna is érkezik, úgyhogy többfelé előfordulhat majd eső, zápor, zivatar a holnapi napon, sőt már a nyugati ország részben az esti órákban is. És holnaptól sokkal hűvösebbre fordul időjárásunk. Hypoton felvételével folytatjuk mindjárt itt a Rádió 1 Gongon, a Daily Mixben.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska ször. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió 1!
7: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

beugró, stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ballószögön hétvégén lesz a szüreti napok, és az esemény előkészítő munkálatai építkezése megkezdődött, és ezért már például a mai napon az egészségház előtti parkoló rész is lezárásra került. Holnaptól pedig majd a Rákóczi út egy szakasza kerül lezárásra Ballószögön, és ez idő alatt a buszok közlekedésének az útvonala is megváltozik majd. Még egyszer, a lezárás holnap 9 órától lesz érvényben, és egészen hétfő délig tart majd.

a beugró, stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hívom is következő hallgatónkat, aki küldött képet a ház számáról.
1: Pajtner Zoltán.
0: Hello Zoli, Faragó Miklós, a Rádió egy gongból.
1: Ja.
0: Küldj el nekünk fotót. Mikik. Egészen pontosan egy selfit látunk, hogy bizony az egyes szám előtt állsz. Nagyszerű, de ez a ti házszámotok valóban?
1: Igen.
0: Jó, elhiszem el, hogy egyébként ezt nem tudnám sehogy se, hogy bizonyítsák a hallgatók, de az a lényeg, hogy ott van az egyes szám. Jó, oké, bekerülsz a kalapba, Zoli.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: És tudod, hogy mi mindent lehet nyerni majd?
1: Nem nagyon, nem.
0: Hát lakás és ház felújításra fordítható nyereményeket raktunk össze egy csomagba, hát közel 1,5 millió forint értékben, és hát most hosszú lenne elsorolni, hogy mi minden van ebben, de bútor, takarítórobot, nyílászáróra szóló utalvány, építőanyag, különböző munkadíjak, úgyhogy egy hallgató fogja megnyerni, jövét pénteken lesz a fődíjsorsolás, és most esélyt kaptál erre.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Lenne mit felújítani nálatok?
1: Akadna, igen. Nappalit például simán, az nagyon benne van a tervbe, úgyhogy lehet, hogy ha nyerünk, akkor ezzel fog valósulni.
0: Az meg tud valósulni. Erkély van?
1: Van.
0: Mert képzeld el, a nyeremények között 100 000 forint értékben a nyertes majd virágládákat is vásárolhat.
1: Nagyon jó.
0: Anna biztos az asszony örülne, hogy akkor új virágládát.
1: Biztos, hogy nagyon örülne neki.
0: Jól van, Zoli, akkor szurkolok neked is, kalapban a neved, figyeld, jövő hét pénteken a telefont, akkor lesz a sorsás 4 és 5 között délután.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Innen folytatjuk a következő órában is. Az óra elején majd sorsolok egy számot. Ha szerepel a házszámotokban, akkor fotózzátok le, és a Viberen tudtok most jelentkezni erre a játékra. Nyerj a házszámoddal. Mindjárt soroljuk a nyereményeket, de a legegyszerűbb, ha Facebookra felmentek, és ott bizony tételesen megírtuk, hogy mi mindent kap majd a szerencsés rádiógong hallgató, aki elviszi a fődíjat. Loj, get lucky! Ezzel pedig folytatódik mindjárt a Daily Mix.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
8: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
9: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árérték arány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
10: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: 30 éves a kecskeméti Katona József könyvtár épülete. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén álló épületét. Az évfordulót ünnepséggel és szakmai programokkal köszöntötték az intézmény dolgozói, a partnerek és az olvasók, írja a híres.hu. A rendezvényen felidézték az épület megszületésének történetét, valamint az elmúlt 3 évtized könyvtár szakmai eredményeit. Szó esett az értékmegőrzésről, a digitalizációról és a könyvtár közösségépítő szerepéről is. Az intézmény vezetése szerint az épület komolyabb átalakítások nélkül is hosszú távon szolgálhatja a kecskeméti olvasókat. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egyméhez került, írja a híres.hu. Az autók segítségével a szakemberek könnyebben juthatnak el a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez. A fejlesztés a vármegye mind a 11 járásában gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást. A járműveket egy több mint 260 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló program keretében szerezték be. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felső oktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
12: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
11: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
5: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: 9 perccel 13 óra után a Rádió 1 gongot hallgatjátok, folytatódik a Daily Mix, és az a játék, ahol a fődíj több mint 1 millió forint értékű. A nyerő házszámoddal a Rádió 1 gongon játékra Viberen tudtok jelentkezni a 2094-14-020-ra, kell egy fotót küldeni a házszámotokról, és lakás és ház felújításra fordítható nyereményeket nyerhettek, pontosabban egy, aki mindent elvisz majd jövő héten.
1: Most derül ki, ebben az órában melyik szám kínál esélyt az óriási nyereményre. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
0: Páros számot sorsoltam, ez pedig a 4-es.
1: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 9 4 14 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
0: Törökországból posztolgat Regán Lili, az ő újdonságával folytatjuk itt a Daily Mixben, ez a Hear Me.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Egy újabb fontos információ a közlekedőknek, akik mondjuk éjszaka közlekednek, mert szeptemberben előre tervezett zajjal járó éjszakai karbantartási munkákat végeznek a Cegléd-Szeged vasútvonal Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Ma este 9 órától holnap hajnali 5 óráig az 5401-es jelű kunszállási bekötőút vasúti átjárójában kell forgalomkorlátozásra számítani, kerülni a szomszédos átjárók felé lehet. Mindez tehát ma este érvényes, és ha már közlekedés, akkor az 52-es főúton is több helyen új csomópontot építenek, így például Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél is épül az új körforgalom, és munkaidőben mindkét irányban torlódásra számítsatok. Itt a Rádió egy gongon pedig zenélünk tovább, egy korábbi David Guetta dal, ami egy feldolgozás is ráadásul. Chris Willis is közreműködik a fel

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A telefonszámunk 76 414 010, közlekedési információval is hívhatok. Egy hallgatónk pedig a segítségüket kérte a tekintetben, hogy hallotta, hogy a hétvégén a kecskeméti rendőrök több kerékpárt is lefoglaltak és keresik a tulajdonosaikat. Hát neki is elloptak egy kerékpárt néhány héttel ezelőtt, és bízik benne, hogy hát ha az övét találták meg. Fotókat is találni lehet a rendőrség honlapján a megtalált kerékpárokról. És ha pont tiétek ez a kerékpár, akkor személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságot kell felkeresni. Pár perc múlva itt a Daily Mixben pedig Lady Gaga és a Dead Dance érkezik.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
4: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
3: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
4: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
3: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
4: továbbra is megtalálható nálunk.
3: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
6: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center. Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd illeted első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatása tehet szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió egy!
7: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felzaktok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is látható.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét pénteken lesz a fődíj sorsolása, nyerje a házszámoddal a játékunk fődíj sorsolása. Több mint 1 millió forint értékű a nyeremény, különböző munkadíjak, burkolás, festés, villanyszerelés, de van bútor, utalvány, vagy építőanyagot is vásárolhat majd a szerencsés nyertes, illetve egy takarító robotot is kap majd. Szóval jövő héten pénteken fődíj sorsolása, addig minden órában meghirdettünk egy számot, ha az a szám a házszámotokban ott van, akkor Viberen küldjetek róla fotót. Most egyébként a 4-es szám volt kisorsolva, úgyhogy akinek 4-es volt a házszámában, küldte a fotót, izgulat, mindjárt hívok is egy hallgatót, aki örülhet, hogy a kalapba kerül. De még ATB Cyril dalai előtt itt van Taylor Swift is, hallgatjuk a Fate of Ophelia-t itt a Rádió Gongon, a Daily Mixben.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szia, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Jó napot kívánok, Csordás Hunor vagyok.
0: Üdvözöllek, Hunor. Küldtél nekünk egy házszámról fotót, kicsit nehezen olvasható, de a négyes ott van, ugye? Jól láttam?
1: Igen, jól láttad.
0: Tökéletes. Jó, nem baj, hogy tegeződünk? Jó, tegeződünk.
1: Nem, tökéletes, köszönöm. Okay.
0: Hol hallgatsz egyébként bennünket? Melyik településen?
1: Kecskeméten.
0: Ez egy családi ház lesz valószínűleg egy a házszámból ítélve. És
1: így van.
0: Jól van. Oké, kalapba kerül a te neved is, és tudod, mikor lesz a fődíj sorsolás?
1: Nagyon szépen köszönöm, és nem tudom.
0: Jövő hét pénteken sorsoljuk majd a több mint 1 millió forint értékű

0: fődíjat, ami ugye lakás és házfelújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Mit szeretnétek nagyon újítani a házatokon?
1: Hát igazából gondolkoztam itt a szüleimmel, valószínűleg szeretnénk belülről kifesteni az egész házat, pár dolog így a ház külsején is megcsinálgatni, úgyhogy van feladat bőven.
0: Bízunk benne, hogy hát ha szerencsések lesztek.
1: Köszönöm szépen.
0: És én is köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Érkezik Király Andor, ő is óránként megoszt egy számot, és hogyha ez a szám a házszámotokban van, akkor jelentkezzetek a játékra. Búcsúzom, és holnap ugyanígy 10 és 14 óra között együtt tölthetjük az időt. Én itt leszek, remélem sokatokkal találkozok majd így az éteren keresztül. A következő órát pedig Sam Feldala indítja, ez lesz a Heart Like Mine. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszállás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
11: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
12: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
13: Omoda Gyéko. A jövő választása.
14: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ 3. legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
15: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
7: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Több mint 1700 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Elkészült Bács-Kiskun új turizmusfejlesztési stratégiája. Kevesebben hajóztak idén-nyáron a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 1748 új hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. Az intézménynek már több mint 5500 hallgatója van, közülük 581-en külföldről érkeztek. A legtöbb új diák, több mint 1000 a GANF műszaki és informatikai karon kezdi meg tanulmányait, míg a gazdaságtudományi karra 406, a kertészeti és vidékfejlesztési karra 225 hallgatót vettek fel, írja a híres.hu. Az egyetem idén új villamosmérnöki szakot is indít, és már több mint 100 duális partnerrel működik együtt. Az intézmény ebben a tanévben egyetemmé válásának 10. évfordulóját is ünnepli. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet Kiskunhalason mutattak be. A terv három fő területe az egészségturizmusra, a kulturális örökségturizmusra, valamint az aktív és vízi turizmusra épül. A cél, hogy a vármegye meglévő látnivalóit és szolgáltatásait összekapcsolják, többnapos programokat alakítsanak ki, és növeljék a turisták tartózkodási idejét, írja a Félegyházi közlöny. Az elmúlt években több mint 6,7 milliárd forint értékben valósultak meg turisztikai beruházások, jelenleg pedig további csaknem 10 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
17: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben.
16: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban, szerda lévén, Király Andor a következő 3 óra hosszában. Én azt javaslom, töltsük ezt együtt, hiszen a kedvencek meghallgatása mellett óriási nyereményre van lehetőség közel 1,5 millió forint értékben, főleg azoknak lehet ez érdekes, akik építkeznek vagy felújítanak. A főnyereménynek rengeteg összetevője van, beszélni fogunk róla. És ha már játszunk, akkor néhány érdekesség a Legóval. A legózással kapcsolatban is elhangzik, illetve alig van vége a nyárnak, de szerintem ilyenkor már sokan terveznek őszi-téli utazásokat. Megnézzük, mi az első 3 fontos szempont ilyenkor, amire érdemes odafigyelni. Úgyhogy van dolgunk bőven, már is egy fesztivál himnusszal indítok, ez lesz Ray Dalton felvétele, a Blood Running. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes délutánt, jó rádiózást!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ugyan elkezdődött az ősz, de amíg jó idő van, szerintem érdemes kihasználni, főleg a szabadtéri programokat. Ugyanis Kecskeméten két városrészben is egésznapos közösségi rendezvény várja a látogatókat szombaton. Kiskertvárosban közösségi és családi napot tartanak a Zöldike utcai közösségi területen, ahol felép majd Varga Feri és Balási Betti, Kocsis Tibor, valamint Troy és Ádám. A Műkertvárosi kakasfőző helyszíne pedig a Vadaskert előtti tér. A délelőtt elsősorban a családoké lesz, ugyanis furfangos paraván bábelőadás, Anikó mese kuckója és vadaskerti kvízjátékok szerepelnek a programban. A Műkertvárosi nap egyik fő programja Péter Schramek 16 órakor kezdődő fellépése lesz, utána DJ Dini zenél. Bizonyára remek lesz a hangulat, ehhez mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, de a délután további részéhez is. Ugyanis egy házszámmal lehet nyerni közel 1,5 millió forint értékű nyereményt, és hogy mi a szám? Még David Guetta és Sia felvétele előtt, ami a Beautiful People, elárulom, ez az ötös.
0: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, egy hatalmas kedvenc következik, Purple Disco Machine, előtte pedig autósok, figyelem! Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében átépítenek egy terelést, a 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárják, 1-2 kilométeren jelenleg itt már torlódik a forgalom. Távolabb a 44-es és 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak, az aktuális munkaterületnél lezárták a belső sávot, mögötte szintén torlódásra kell számítani, de ez már több kilométeres.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Payne Brothers.
0: Ha valakinek van pontosabb, vagy egyéb fontos információja, a forró drótunk 7614410 üzenetet is lehet küldeni, SMS, illetve Viber számunkra a 2094410-ra. Ide várom a házszámok fotóit is, amelyben benne van ebben az órában az ötös. Az ígéret pedig ugye szép szó, ennek megfelelően jön Purple Disco Machine és az izlandi énekesnő Asdis a Beat of Your Heart-tal, és erre már csak 4 percet kell várni.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda, Jayco, a jövő választása.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
12: Éhes vagy? Rendeld meg online! Kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz! Kebabozz!
1: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
13: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
14: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: a beugró, stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
1: Halló, szia, Kovács Krisztián vagyok.
2: Király Andor, Rádió 1 gong.
1: Szia Andor, üdvözöllek.
2: Szia Krisztián, én is. Hát kérlek szépen, azt mondhatom, hogy nem bíztad a véletlenre. Ötös kellett, hogy legyen a házszámban.
1: Ugye? Kettő is van.
2: És 55-ös, ha jól látom a képen.
1: Igen.
2: Na ez volt a beugró, hogy a szignálban elhangzott. Mit kérünk még?
1: Ne ijedj
2: meg, dehogy, semmit. Csak annyit, hogy hallgass bennünket a továbbiakban is, hiszen jó a szám, és ez azt jelenti, hogy bejutottál a fődíjsorsolásba.
1: Hú, de jó, megijesztettél.
2: Egyébként csak viccelek, tudod, ilyen vagyok.
1: Nagyon jó.
2: Remélem, hogy nagy frázba nem hoztalak.
1: Egy kicsit, igen, azért.
2: Na jól van. A lényeg, hogy tehát megvan. Milyen munkálatokra van szükségetek?
1: Egyébként gyakorlatilag minden kertépítés, a házunknak a külső burkolata,
2: aha,
1: hátul az még hiányos,
2: aha,
1: és gyakorlatilag bent is lehetne felújítani, úgyhogy
2: hát
1: minden
2: nyilván, ha már ennyi mindenben segítünk, segítenek a mesterek, akkor érdemes hozzányúlni olyanhoz is, amit nem terveztetek.
1: Így van.
2: Na legyen így, drukkolok neked, hallgass bennünket a továbbiakban is, kellemes délutánt.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök a lehetőségnek, nagyon kedves vagy.
2: Remélem sikerül. További szép délután, szia!
1: Köszönöm, viszont kívánok szép délután, szia-szia!
2: Egyel kevesebb tehát a lehetőség, de a mai napon, a következő két órában még lehet jelentkezni, természetesen és holnaptól is. Folytatjuk a játékot, ugyanis fődi sorsolás a szokásos módon pénteken 5 előtt. Az izgalmak hevében azonban senki ne felejtje, mi a feladat, de nem sokára rátérünk a részletekre egy újabb zenei órában, amit pedig a nyár egyik legnagyobb slágerével kezdek majd. Ő lesz Alex Kenji és a Bambolép.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., szállókredőny és zárcenter.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n! Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon!
7: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
12: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
14: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
11: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Lopott kerékpárok gazdáit keresik Kecskeméten. Kormányablakbuszok járják Bács-Kiskun több települését. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Három nagyértékű kerékpárt foglaltak le a kecskeméti rendőrök a hétvégi éjszakai ellenőrzések során. A hatóság tájékoztatása szerint a biciklik birtokosai nem tudták igazolni, hogy azok a tulajdonukban vannak, ezért felmerült a gyanú, hogy lopásból származhatnak. Az ügyekben nyomozást indította a rendőrség. A hatóság most keresi a lefoglalt kerékpárok eredeti tulajdonosait. Aki felismeri valamelyik biciklit, a 112-es segélyhívón vagy személyesen a kecskeméti rendőrkapitányságon jelentkezhet. Szeptember 17-éig két kormányablakbusz keresi fel a Kiskunhalasi és a Tisza-Kécskei járás több települését, írja a baon.hu. A mobil ügyfélszolgálatokon többek között személyi igazolványt és útlevelet lehet igényelni, lakcímváltozást lehet bejelenteni, valamint jogosítvánnyal és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is lehet intézni. DÁP regisztrációra is lehetőség lesz. A buszok Balotaszállás, Pirtó, Zsana, Harkavkötöny, Kisszállás, Kelebia és Kunfehértó mellett a Tisza-Kécskei járás több településére is ellátogatnak. Az elkészült okmányokat ugyanakkor technikai okok miatt nem lehet átvenni a mobil ügyfélszolgálatokon. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
20: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét ezért meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
19: A nap nagy részében napos, csapadékmentes idő valószínű, késő délután azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a nyugati megyékben már van esői záporokra, sőt zivatarra is. A szél élénk lehet, a hőmérséklet pedig ma még 30 és 35 fok között alakul. Holnap mindenhol megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, záporra, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
21: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek a stúdióban ebben is, míg a következő órában Király Andor. A legnagyobb kedvencek meghallgatása mellett persze folytatódik a játék. Lehet, hogy naponta elsétálunk mellette, most viszont érdemes megnézni a házszámot. Sőt, le is kell fotózni. Hamarosan mondok egy számot, ha ott van a házszámban, egy fotóval kell jelentkezni Viber számokon. És mondok egy másik számot, ez már ismerős lesz, 29 414 020. Másfél millió forint értékű a nyeremény építkezéshez, felújításhoz. Egy pici két ugyan más témában, de mi is foglalkozunk az építkezéssel, mégpedig a Legóval. Egy igazán érdekes hírrel érkezem, és erre már csak néhány percet kell várni. Amire viszont nem, az Ed Sheeran felvétele, az Azizám. Ezzel kívánok további kellemes délután.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, játékunkban építkezzünk. Egyrészt ehhez szeretnénk 1,5 millió forint értékű nyereménnyel hozzájárulni, akár azoknak is, akik csak felújítanak. Egy házszámot várok Viberen a 2944-0-20-on, ebben az órában legyen benne legalább egyszer a 8-as. Más tekintetben pedig ez is játék. Itt van nekünk a Lego, amiből ugye nem lehet kinőni, még a mai felnőttebb, idősebb korosztálynak sem, hiszen annak idején nagyon nehezen volt beszerezhető, leginkább külföldről csak. És ugye maga a Lego nem csak játék, hanem hobbi, gyűjtés és komoly építési kihívás is, bár a segítség a füzetek tekintetében ott van, de van egy másik javaslatom, egy applikáció, a Lego Builder, ott csak beírjuk a dobozon lévő számot, és már is haladhatunk lépésről lépésre. A lényeg viszont, hogy október 1-én érkezik a Star Wars Executor, a legnagyobb birodalmi hajó 6130 darabból áll, és 136 centi hosszú lesz. Ezzel éppen egy centivel még a hatalmas Lego Titanicot is megelőzi, amely 135 centi. Szóval az új Executor hosszabb lesz, mint egy átlagos 10 éves gyermek magassága. Közeledik a karácsony. Jó ajánlat lehet. Csak úgy szerintem, mint a következő dal, ami Team Kamrád nevéhez fűződik, kinek most következő zenéjében a legjobb rész maga, a cím a Hug Yourself, ami szó szerint annyit jelent, hogy öld meg magad, vagyis benne van az önszeretet gondolata. Kamrád viszont elmondta, hogy szándékosan játszik a jóval kevésbé udvarias F yourself kifejezéssel, magyarul nagyjából rendben vagyok nélküled, menj csak a dolgodra. Viszont nem saját szakítása ihlette a felvételt, hanem két barátjáé is. Ha már mindent tudunk a dalról, akkor hallgassuk is meg. Jön tehát Kamrád és a Hug Yourself itt a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy. Örülök, hogy sokan együtt rádiózunk. Ezt most is látjuk abból, hogy vannak, akik üzennek nekünk. Például a közlekedéssel kapcsolatban Kecskeméten. A Nyíri úton a 3. Béla körút és a 445-ös elkerülő között trafi két helyen is. Karesznek köszönjük szépen, illetve az M5-ös autópályán Kecskemétnél a Jakab Szálás Soltvatkert leágazástól egészen a Hetényi leágazásig. Budapest felé csak lépésben halad a forgalom. Mindenkinek sok türelmet és jó utat!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Várom továbbra is a házszámok fotóit ebben az órában, azokat, amelyekben legalább egyszer benne van a 8-as. Így van esély a 1,5 millió forint értékű nyereményre. Most egy kis break, utána pedig a jó hangulat kedvéért Shakirával érkezem, és ez lesz a Die Die.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Molnár Fatelep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kertigépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour, szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
3: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát igazából változatosak vagytok.
2: A játékok miatt is meg jók vagytok.
0: Rádió Egy gong.

0: a beugró, stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
1: Gyertesi.
2: Király Andor vagyok, a Rádió 1 gongból.
1: Szia, Szabina vagyok.
2: Szia, Szabina. Üdlök,

0: mosolyogsz, valamire számítasz ezek szerint.
1: Igen, hogy bekerülök a sorsolásba.
0: És a 1,5 milliós nyereményre mire fordítanátok, mire van szükség otthon?
1: Hát lenne helye mindegyiknek.
0: Például?
1: Felújítás mindenféleképpen, külső, belső. Minden nagyon jó jönne.
0: A belső térben mi a legfontosabb?
1: Hát a belső térben, hát nyilazárók. Aha. Legfontosabb, vagy bútorcsere a gyerekeknek.
0: Nyereményből sok mindent meg lehet valósítani, és mivel olyan számot küldtél, házszámot, amelyben benne van a 8-as, így megvan az esélyed.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Bár megmondom őszintén, nem a telefonszámodban kellett, hogy ennyi 8-as legyen.
1: Hát abban is volt 8-as, meg a házszámban is.
0: Van jó néhány, ugye? Ha jól láttad.
1: Igen, jól láttad.
0: Oké, drukkolok neked, te is izgulj még péntekig egy picikét, addig is szép napot.
1: Nektek is, köszönöm.
0: Szia! Nem sokára a következő, egy újabb zenei órában még van egy számom, amit el fogok árulni, akinek a házszámában benne van. Nagy segítséget kaphat általunk, úgyhogy nem hagynám ki a lehetőséget, tilos feladni, csak hallgatni kell. A Rádió egy gongot, ahol néhány perc múlva majd a Herceg és Purple Disco Machine kiváló slágerével folytatjuk. Ez lesz a Wonderful Life.
2: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
12: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világ világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda Gyéko, a jövő választása.
15: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
16: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpiautó.hu oldalon.
17: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, miniktől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
20: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
21: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
20: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
21: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
20: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel!
22: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: 30 éves a kecskeméti Katona József könyvtár épülete. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén álló épületét. Az évfordulót ünnepséggel és szakmai programokkal köszöntötték az intézmény dolgozói, a partnerek és az olvasók, írja a híros.hu. A rendezvényen felidézték az épület megszületésének történetét, valamint az elmúlt 3 évtized könyvtár szakmai eredményeit. Szó esett az értékmegőrzésről, a digitalizációról és a könyvtár közösségépítő szerepéről is. Az intézmény vezetése szerint az épület komolyabb átalakítások nélkül is hosszú távon szolgálhatja a kecskeméti olvasókat. 7 új elektromos autóval bővült a Kecskeméti Tankerületi Központ járműállománya. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a Kecskeméti Egyméhez került, írja a híros.hu. Az autók segítségével a szakemberek könnyebben juthatnak el a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló és szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez. A fejlesztés a vármegye mind a 11 járásában gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást. A járműveket egy több mint 260 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló program keretében szerezték be. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
24: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
23: Ma még napos idő várható, de később nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Egy érkező hidegfront hatására szorványosan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok. Ma tetőzik a meleg, a hőmérséklet a térségben, délután 30 és 36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, elszórtan lehet eső, zápor, a hőmérséklet pedig jelentősen visszahűl, napközben 19 és 28 fok között alakul.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez még az utolsó 50 perc a mai alkalommal, amit együtt tölthetünk, hát használjuk ki. Hogy mivel spékeljük meg a délután? Természetesen a játékkal. Ugyanis most mielőtt bárki hazaér, érdemes lesz egy kicsit más szemmel nézni a házszámot, ugyanis 1,5 millió forintot lehet nyerni építkezéshez, felújításhoz. Csak néhány perc, nem sokára mondok egy számot. Ha megtalálható a házszámban, várom a bizonyító fotót Viberen a 2094140. Mindössze így van csak esély. Ám bár ősz van, de a hőmérséklet tekintetében még nincs vége a nyárnak. Vannak azonban, akik ilyenkor már előre terveznek őszi-téli utazásokat, hogy mire kell, mi az a 3 szempont, amire nagyon érdemes odafigyelni, nem sokára megosztom. Most viszont csak annyit, hogy ki következik. Jennifer Lopez és David Guetta az első közös kollaborációban. Ez a Save Me Tonight. Hát, ha így lesz, ezzel kívánok további szép délutánt!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a mai napon elérkeztünk az utolsó játékórához, illetve az utolsó percekhez, de egy picike idő még van a házszámról a fotót elküldeni, a lényeg, hogy benne legyen a nulla.
1: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
0: Viber számunkra várom a fotókat a 29 414 020-ra. Így van esély a 1,5 millió forint értékű nyereményre, lakásfelújításhoz, akár építkezéshez. Akik pedig előtte vannak, utána vannak, közben vannak és szeretnek pihenni, utazgatni, és talán az őszi-téli pihenést tervezik. Nézzük csak, mi az első három szempont ezekre az évszakokra. Az első, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék: napsütést, városnézést vagy havas tájak között lenni. A második az utazási idő, hiszen egy háromnapos kikapcsolódásért nem biztos, hogy érdemes fél napokat repülni. A harmadik pedig az adott hónap időjárása és főszezonja, ugyanis ugyanaz az úti cél novemberben és karácsonykor árban és élményben is egészen más lehet, és ha már karácsony, ilyenkor rengetegen kelnek útra, hiszen akik külföldön utaznak, általában haza is utaznak, és egy statisztika szerint érdemes időben foglalni a repülőjegyeket, ugyanis 6-7 héttel az ünnepek előtt már általában telítettek a karácsony körüli járatok, nem biztos, hogy arra a járatra kaphatunk november közepe utáni jegyet, amire szeretnénk. Most azonban még időben vagyunk, ezért is kaptam elő ezt a gondolatot. Ami viszont nem kell, nekem se gondolkodnom, hogy mi következik: Regán Lili és a legújabb, a Heal Me, most itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Fél öt után járunk 5 perccel, ilyenkor megszoktuk nézni. Milyen időjárás várható holnap és a hétvégén? Holnap csütörtökön egy hidegfront hatására már több lesz felettünk a felhő, de egyelőre kevés helyen várható eső, zápor. Pénteken sok felé várható eső, zápor. Szombaton Közép-Magyarországon és keleten már csak néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék. A Dunántúlon egyre több napsütés várható. Vasárnap újból kisüt a nap. A maximum hőmérsékletek viszont visszaesnek. 21-22 fok lesz a legmagasabb érték.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Van infóm az M5-ösön közlekedőknek. A Budapest felé vezető oldalon Kecskemétnél terelést építenek át. A 84-es kilométernél ez a Jakab-szállási leágazástól a Hetényi leágazásig tart. A belső sávot lezárták, emiatt lépésben lehet csak haladni. Mindenkinek sok türelmet, jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Nem sokára pedig ismét csörgetek valakit, akinek jó esélye lesz, hogy megnyerje a megfelelő házszám fotójával a 1,5 milliós nyereményt. Addig viszont a jó hangulat reményében Fárukkó szórakoztat bennünket. Ez lesz a Pepász itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
4: A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel.
3: Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
3: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
5: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
3: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
6: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon Ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
12: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
15: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
14: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
16: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
17: Inkább megnézném élőben.
16: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
17: Ez jól hangzik.
16: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
18: Látogasson el a Gold Club órai ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
20: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour, szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a beugró stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, Józsi vagyok.
2: Szia, Józsi. Rosszkor zavarlak, vagy jókor?
1: Nem, de most egyáltalán. Nagyon örülök, hogy visszak.
2: Vége a melónak?
1: Vége, igen.
2: Na és akkor mik ezek a házi munkák, amik előttetek állnak, ha már szükség van erre a nyereményre?
1: Hát mondjuk egy háztatarozásra menne a pénz, meg szóval mindig lehet házra költve, úgyhogy minden felajánlás, segítség, minden jó jönne.
2: Családi ház akkor, ugye?
1: Igen.
2: És ahogy mondják, az sosincs kész.
1: Így van.
2: És mindig van mit csinálni. Így van, küldtél egy jó kis házszámot, ez a 305-ös, igen, a nulla ott van a közepén, úgyhogy ez azt jelenti, hogy benne vagy. Képzeld el a fődíj sorsolásba.
1: Nagyon jó.
2: Mindjárt soroljuk, vagy esetleg már hallottad, miket lehet nyerni?
1: Igen, figyeltem az adást, figyeltem. Csak ugye délután tudom hallgatni, és akkor most sikerült bekerülni. Tegnap is próbálkoztam, és most, hál' Istennek.
2: Na tessék, látod, én kellett, hogy itt legyek a ma délutánon, hogy neked szerencséd is lehessen, mert hogy ez csak azon múlik. József, hát ha sikerül, akkor nagyon jó munkát, és remélem, hogy sikerül hozzájárulni a költségekhez, de egy kis izgalom még péntekig rád vár.
1: Így van. Jó, köszönöm szépen. Ez már egy úrás előrébb.
2: Okay. Örülök, hogy jelentkeztél. További szép napot.
1: Szép napot neked is. Szia.
2: Nem állunk meg természetesen. Holnap folytatódik a játék. Van még esély, a csütörtök és a péntek még előttünk van. Holnap tisztel jön Miki, 14 órától ismét én. Együtt rádiózhatunk, bízom benne. Most 17 órakor jön a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is nagyon jó rádiózást kívánok az elmúlt 3 órában. Én Király Andor voltam. Bízva tehát a holnapi találkozásban mindenkinek. További kell. Kellemes napot és estét, jó pihenést!

0: rádió egy gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben.

0: vagy a Délkertész webshopjában.
1: Robbanós, szenteség, zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
2: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgyis lett.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
9: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko, a jövő választása.
13: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
14: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Nem maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpiauto.hu oldalon.
15: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
16: Inkább megnézném élőben.
15: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
16: Ez jól hangzik.
15: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
17: Roncsautó átvétel, hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2, Veszelszki autóbontó.
18: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. harangpak.hu.
19: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikapja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikap specialistájánál, a Ford Hoványnál.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: és most!

0: Van. Hello mindenkinek, óriási hírem van a nagy sikerre való tekintettel, továbbra is 2 órában megyünk, szeptemberben is. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszók. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok!
0: SMS és Vibe, azt hittem, mintha egy fesztiválon lennék.
1: Szevasztok!
0: Hát nem akarjuk még elengedni a nyarat meg a fesztivál hangulatot, úgyhogy 2 órás élő mix, igazi parti hangulatban kezdjük el.
1: Az órát pedig már is Taylor Swift-fel fogom indítani, érkezik a The Fate of Ophelia, méghozzá Loud Luxury remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is 2 órában Lotfi Begivel most a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt néhány perc a Bécsi úton, a Bojtár utcánál, és óriási dugó van az M5-ös autópályán Kecskemétnél Budapest felé, a 89-es kilométertől, ez Balázs jelezte nekünk. Köszönjük mindenkinek, jó utat! Mixelünk tovább, mi jön most Begi?
1: A folytatásban érkezik Whitney Houston találkozása Rihannával, a dal eleje az It's Not Right, But It's Okay, a második fele pedig a Where Have You Been, egy különleges mashupban, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi. A házigazda Juhász Geri.

5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Köszönjük, hogy minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában a nagy sikerre való tekintettel. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Hát ezt az SMS-t figyeljétek. A lányokat szeretem, viszont amikor a Pain and Glory-t hallom, Freddy-ének hangjától úgy áll rajtam az összes szőr, mint az üvegmosón. Yeah. Aláírás Téboly.
1: Szerintem azzal nincsen semmi probléma, hogyha férfiként libabőrös vagy egy másik férfi hangjától. Tehát azért...
0: De féltem, hogy valami más fogsz mondani.
1: Nem, hát ez velem is nagyon sokszor előfordul, úgyhogy tök oké.
0: Abszolút így van,
1: meg tényleg. Meg amúgy a másik is oké, 2026-ban.
0: Igen, és egyébként Freddy zseniálisan énekel, és nagyon szeretjük, és ha nem Magyarországon születik, világsztár.
1: Ez aláírom én is. Ezt én mondtam, nem? Ezt én mondtam.
0: Mondtad már te is, valószínűleg.
1: De lehet, hogy tőle hallottam.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Kedves ismerőseink, jönnek, együtt bulisztunk velük nyár elején a Rádió születésnapi fesztiválon.
1: Így van, jön a Switch Disco, egy régi dal, új köntösben, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Egy csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition a nagy sikerre való tekintettel továbbra is két órában. Ma Lótfi Begit mellettem a lemezjátszói mögött, a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról megy a műsor, képzeljétek el, és egy perccel ezelőtt kihúztuk a pendrive-ot, és szólt tovább a dal. Elképesztő.
1: Hát, és pont arról beszéltünk, hogy a technika már ott tart, hogy ilyeneket is meg lehet csinálni. Nyilván ez olyan esetben fordul elő, hogyha valami vészhelyzet van, akkor az éppen betöltött dalt azt úgy le tudod játszani, hogy már esetleg a pendrive-ot sincs benne, de ezt nem boncolgatnám tovább, mert aztán érkeznek majd a megfejtések. Én annak idején még a bakeliteket cipeltem, úgyhogy tudom, hogy milyen az, és onnan eljutni ide, hogy egy pendrive-val varázsolni lehet, úgyhogy ez csodálatos.
0: És hát Begi pendrive-ján vannak még igazi csodák, folytatjuk, jövünk vissza egy rövid hidratációs szünet után, is itt vagyunk veletek még egy órán át élőben, jó?
1: Így van, nem menjetek sehova.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, lát,

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Állj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
15: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
19: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
20: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
21: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
20: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
21: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
22: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
23: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb.

0: legjobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda, Jayco, a jövő választása.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
5: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszülete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
6: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
7: Inkább megnézném élőben.
6: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
7: Ez jól hangzik.
6: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba. Minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
9: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
1: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 6 óra múlt, hello mindenkinek, továbbra is itt vagyunk, és még mindig mixelünk élőben, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, megyünk tovább 2 órában szeptemberben is, hello Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: Bárhol vagytok, bármit csináltok, jól fogjátok érezni magatokat, ha minket hallgattok, zseniális zenék jönnek duma nélkül, menjünk tovább.
1: A második órát már is Ray Daltonnal fogom indítani, érkezik a Duitegen, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is nyári időszámításban vagyunk a nagy sikerre való tekintettel, úgyhogy még mindig 2 órában mixelünk, mellette most Lotfi Begi. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden, 2 mondatban. Kigyulladt egy személyautó az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél a forgalmat megállították, óriási a dugó, és történt egy baleset pár perc a fővárosban is, a Bocskai úton, a Bartók Béla utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, eddig majdnem elaludtam munka közben, de annyira szuperek vagytok, hogy most már nyoma sincs az álmosságnak, üzeni nekünk Viberen Julcsi.
2: Hajrá és kitartást a melóhoz, mi nyomjuk a talpon állvalót neked.
0: Pontosan, nem is dumálunk most többet, menjünk tovább, Begi.
2: A folytatásban érkezik Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi! A házigazda Juhász Geri! Rádió

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszóknál, 7 óra után pedig ne felejtjétek, folytatódik a Rádió 1 konténerjáték. Eddig van a konténerünkben egy elektromos autó, 4 fős családi pihenés, 7 éjszakára egy 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag, és még nagyon sok ajándék kerül a konténerbe, amit viszont csak egy kulcs nyit majd ki, lehet, hogy éppen az, amit 7 óra után nyerhettek majd meg tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Sziasztok, mikor jön Abigail és Lotfi Begi közös száma, nagyon várom már, üzeni nekünk a Vibe-en Ági.
1: A dal készen van, az énekrészeket felvettük, és most vagyunk abban a fázisban, hogy a videoklipet kell leforgatnunk, úgyhogy remélhetőleg 2-3 héten belül megjelenik a dal.
0: De jó, nagyon várjuk, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Fél hét van, jön megint egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk Begivel még fél órán át, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van.
9: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
12: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
23: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
22: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
0: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami örülsz, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
4: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded el, hogy elkezded tisztelni a hagymát.
3: Ne csináld!
4: De az a legrosszabb hónajszag.
3: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában, és ne felejtjétek, 7-től a Rádió 1 kívánságműsorban folytatódik a Rádió 1 konténerjáték. Mindenki kulcsot szeretne a konténerünkhöz, rengeteg ajándék kerül még bele a következő 1 hónapban, és a játék végén egy valaki fog megnyerni mindent, tehát kulcsokat 2-t is szerezhetek majd 7 és 8 között. Mi a most, Begi?
1: És bár a fociláznak vége van, mégis örülhetünk egy picit, hiszen a tegnapi nappal elkezdődött a Bajnokok Ligája sorozata, és én még mindig a nyári élményekben fürdőzök egy picit, olyan jó volt a VB, és olyan jó volt, hogy annyi meccset nézhetünk, és ilyenkor mindig van egy ilyen soundtrackje a VB-nek. Hát ez jön a folytatásban, érkezik Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Begi állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezzel zártunk, ha szeretnétek repetát ebből a mai két órás mixből, vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon jó volt ez a mix, Begi, remélem éneket tolsz majd szombaton is a családi napon, ahová megyünk téged megnézni, írja Zsolt.
1: Most már van mikrofonom? De pont azon gondolkodtam, hogy a családi nap az azt jelenti, hogy szülők és gyerekek is lesznek, úgyhogy lehet, hogy nem kell annyira veretni, de,
0: igen.
1: De ilyen üzenetek után meg azt gondolom, hogy de, csapjunk oda nekik rendesen. Nem?
0: Helyes. Még két óra a Lotfi Begivel a World Is My Radio Show-ban pénteken este 9-től.
1: Így van, érkezem, találkozunk pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen jön a kívánságműsor, és komoly nyereményeket lehet nyerni, igaz?
0: Bizonyám, a rádió egy konténerhez nyerhettek kulcsot. Ugye van már a konténerünkben elektromos autó, van benne 4 fős családi pihenés 7 éjszakára, van benne egy 1 milliós elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a játék 3. napja, 1 hónapos a játék, rengeteg meglepetés kerül még bele.
1: Nagyon jó hangzik, valami elnéven szerintem én is jelentkezem.
0: Hajrá, meg hív 10-én, ha szólok, jó?
1: Ha szólok!
0: Mindjárt itt van Alex Kenji! Hívható SMS és Viber számunk 0623111111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első.

0: a kávé.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál személyzeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mamon, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
8: Csíkos
7: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
9: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
7: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
9: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
7: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
9: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
7: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
9: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
7: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
8: És vajon volt álcázás az elején? Tudod, hogy csak
7: ült egy lesötétített dácsiában?
8: Igen.
9: Leragasztott az egyik szemért, és beült a kölykök közé.
7: Tényleg, evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatni? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most.
5: Rádió
6: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazságot.

0: tőlem ebben az órában, hanem bizony kulcsokat is a rádió egy konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok. Regán Lilitől szeretnénk egy számot kérni, mert egyszerűen imádjuk a lányommal együtt.
0: Akkor nagyon jó az ízlésetek. Regán Lili ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen. A lányodat hogy hívják?
1: Kamilla.
0: Csak neki megy ez a dal?
1: Neki is küldöm, és a kisebbik lányomnak is küldöm, Korinnának, így az iskola kezdés nagyszerű mére.
0: Hát gondolom nagyon örülnek. Hányadikosok?
1: A kicsi 2, a nagyobbik lányom viszont 8.
0: Na akkor Regán Lili és a Heal Me már pörög is nekik itt a rádió egyen. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek egy kulcsot a rádió egy konténerhez. Most hívjatok 10-ként, és ne feledjétek, ha a ti kulcsotok a nyerő, mindent megkaptok, ami csak a konténerben van. A számok 0620 3111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Csak igazi mai sláger megy, elindult idén is a nagy Rádió egy konténerjáték, ami egy hónapig tart. Hát ez még csak a harmadik nap, de igazi őrület van. Reggeltől estig mindenki játszani akar a kulcsokért. Halló, halló!
1: Viktória vagyok. Hallgattuk a Rádió egyet a párom, mert felhívta a figyelmemet, hogy játék van, és gondoltam, hogy hát akkor megpróbálkozom ezzel most én is.
0: Na akkor kérek szépen egy Rádió egy szlogent.
1: Rádió egy? Csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Viki, óriási hírem van. Te vagy a tizedik!
1: Úristen! Nagyon örülök neki!
0: Viki, megvan a kulcsod a Rádió egy konténerhez! Vágod, hogy pontosan hogy működik ez a játék?
1: Volt olyan szerencsénk, hogy az előző konténeres játéknál a párom nyert egy kulcsot, úgyhogy nagyjából van sejtésem.
0: Mekkora mázlisták vagytok, tehát tavaly is szereztetek kulcsot, meg most már idén is.
1: Azt a mindenit, hát nagyon-nagyon-nagyon örülök.
0: Adja azért, hogy a női kéz most szerencsét hozzon. Van ugye eddig a konténerben egy elektromos autó, aztán 4 fős 7 éjszakás családi pihenés és 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag.
1: Azt a mindenit, hát ez óriási hír, nagyon örülök.
0: És ez még csak a kezdet, jó sok ajándékot pakolunk még a Rádió egy konténerbe, egy valaki fog mindent elvinni, konténernyitóparti Balázsékkal október 9-én.
1: Szuper, ott leszünk mindenképpen.
0: Mi pedig néhány perc múlva még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en. Robin Schulz jön közben, és egy vadonatúj zene tőle. Ez a Better Times.

0: Rádió 1-et halljátok, kigyulladt egy autó az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél irányonként váltakozva engedik csak a járműveket, ezért van nagy dugó. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
2: Krisztina vagyok.
0: Szia Krisztina, milyen estéd van, hol vagy?
2: Nagyon jó, egy kis ödögöz a Texádon, és az egyik vendégünknek ma van a 35. születésnapja, Atinak, küldeném a körföldiskot.
0: Oké, intézzük. Hány éves Ati?
2: 35.
0: Törzs vendég?
2: Igen, igen, de 35-öt fordítva kell gondolni.
0: Á, de kis hiú, tehát 35 éves megfordítva, oké. Mit szokott inni?
2: Teát, kávét, üdítőt.
0: Komolyan, semmi alkohol?
2: Semmi, nem. Ő nem iszik.
0: Hát akkor ő nem költ nálad sokat, viszont jó arc.
2: Igen, igen arc.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ez akkor hamarosan neki szól. És figyelem, figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
10: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Van egy nagy konténerünk, tel is tele ajándékokkal. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia, Natika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Natika! Honnan hívsz, milyen estét van?
1: Budapesttől, és most végeztem a munkával, és most kezdek el főzni holnapra, úgyhogy kicsit fáradt vagyok.
0: Szeretnélek egy kicsit feldobni.
1: Na igen.
0: Minden tudsz a Rádió Egy konténer játékról?
1: Hát azt gondolom, hogy igen. Jaj, úristen, nagyon dobogos tudom.
0: Na mondj nekem egy Rádió Egy szlogent, és szerintem még jobban fog dobogni.
1: Jézusom, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Nati vagy Natika, te vagy a tizedik!
1: Natika, de jó, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, nagyon fáradt vagyok, és így nagyon feldobtátok most ezt a pár percemet. Szívesebben csinálom most már gombapörköltemet.
0: Egy jó gombapörkölt készül, és mellé kapsz egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez. Tudod,
1: köszönöm,
0: hogy mi minden
1: szépen
0: van benne eddig?
1: Igen, hallottam így a rádióba egyébként, hogy mi minden van benne, úgyhogy jó lenne valamit nyerni.
0: Ugye eddig van már a konténerünkben egy új Cupra Raval elektromos személyautó, egy négyfős családi pihenés 7 éjszakára szállással és félpanzióval a Corping Family Resortban bizony, és van még egy 1 millió forintos Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a kezdet.
1: Szuper, nagyon jók vagytok.
0: Te vagy nagyon jó, hogy tizediként hívtál minket.
1: Jaj, azért úgy kicsit fáradok, megmondom őszintén, most így a szívem valóban még egyszer jobban dobog, mint amennyire.
0: De drága vagy, hagylak főzőcskézni, köszönöm, hogy minket hallgatsz.
1: Köszönöm.
0: Nagy konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Jó, rendben van, köszönöm szépen.
0: Játszani pedig természetesen holnap is tudtok, ugyanígy reggeltől estig.

0: Hidegfront jön és véget vet az igazi nyárnak. Kisebb eső várható csak, de 29 foknál feljebb már nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Sziasztok, Andor vagyok. Londistól kérnék valamit.
0: Szia, Andor, kinek menjen?
2: A nejemnek és a lányainak.
0: A nejednek és a lányaidnak, oké. Okay. Milyen alkalomból?
2: Hát, hogy hazaérek, hogy facsarázunk egy jót.
0: Mi lesz a vacsi, tudod?
2: Még nem, meglepnek a lányok.
0: Na hát akkor nyomás haza is, hogy jó hangulatban teljen a hazaút, jön neked az Empire of the Sun és a Volcano on a Dream Blondie.

0: Rádió 1-et halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnak, aztán pedig jövök vissza a 9-től isteni zenék a World is Mine Radio Show-ban. Ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, addig is jó pihenést nektek, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Anya, arra gondoltam rendel...
3: Rendet raksz a szobádban?
4: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
3: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50%

0: és 20-50% kedvezmény számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorral ment a néni. Mamon az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
6: Csíkos
5: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
7: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
5: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
7: És ki mondja meg, jó, definiáld a maradékot.
5: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
7: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
5: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
7: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
5: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
6: És vajon volt álcázás az elején?
5: Ült egy lesötétített
6: dácsiában? Igen.
7: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
5: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
4: Disco Show. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Disco Show, viszont nem 3D-ben vagyunk, hanem egyke vagyok, mert Hanvai nyaral, valóban elment észosztani Észországba, a Junior az Barcelonában van, illetve itt maradtam én egyedül, úgyhogy várok mindenkit, szeretettel nézzetek, hallgassatok, és köszöntöm méghozzá Tremmel Tündét, vagy Tünde Tremmelt, ahogy tetszik, aki a 62. születésnapját ünnepli, és akit a fia szeretne általunk köszönteni, Isten éltesse sokáig. Kezdünk, gyerekek, méghozzá a Swiss Discóba, jó szórakozást!

0: a diszkosítmem. Annyit szeretnék mondani, hogy kettő lesz belőle, de nem, lehet, hogy csak egy. Megmondom, Dance Iceland, ez az, szeptember 26, főváros, ez az egész estés bulim, az ősz folyamán egyetlen egy éjjel lesz, úgyhogy ha valaki szeretne velem bulizgatni, akkor a TP-tél egészen zárásig megtalál majd. Több információ nincs, csak az interneten, úgyhogy tessék fölmenni, a többi minden rendelkezésre áll, ahogy tetszik, és most a folytatásban érkezik nagybátyám, Billy Idol. És a szám címe? Heroin. Miért?
1: Well, I wish I was born 1,000 years ago.

Body move. Body move. Body move. Four, two, three, let's go! Drága hölgyek és urak!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Yamina.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Field of Fire.

0: Só tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenetel köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Jamina a lemezjátszói mögött, és ilyenkor szeptember elején nagyon-nagyon jó visszatekinteni egy kicsit az idei nyárra. Születtek óriási nagy nyári slágerek 2026-ban. Hát ezek közül is itt van az egyik legjobb, méghozzá Alex Kenji-től.
1: Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambole itt a legjobb.

0: egy gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében. Ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban. Bausa, Hugh Girl, Blondish, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Hey,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Szemfeld közöse, ez pedig a Slip Tonight.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok, ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenéjében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelez, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli. Hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodródj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak. És hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rock de Zoo című felvételéről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mosaic Remixben ismerhette meg úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Cordó, Loco Loco, ez Pure Beat saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joel Edgend is ott van a listán, meg Audrey Hepburn. Na és ki az, akinek már csak egy Tony díja kell, hogy legyen az EGOT státusz megszerzéséhez? Hát természetesen Lady Gaga-nak. Őt hozom a folytatásban. Hey!

0: wanna see. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz, hogy elköszönhetünk, de a vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhettünk. Loi, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is, a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

rádió, egy csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-tel közös Repeat It. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, ami ez Don Diablo, kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Steve-nek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája, több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It, Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burn Up Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban. Szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban. Rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72%-kal ugrott meg Európa szerte. Hát ekkora sztár Shakira 2026-ban is. Die, die, hozom a Rádió 1-en.

0: Time.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehetne gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy-díját Justice-szal közös Never Ender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal.